Örög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar?

A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súl. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népen

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élmezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és lesz még valaki,
1: élvezd!
0: Ha annak látszik, ami marad itt,

komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rossz hír az allergiásoknak, egyre több a pollen a levegőben. Elindult itthon a füles kubik számlálás. Szerdáig kitart a kánikula, aztán lehűlés jön. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék, virágporak közepes vagy magas koncentrációban lehet jelen a levegőben, de a fenyőfűfélék, a csalánfélék, az útifű és a hárs pollenje is okozhat tüneteket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az allergiások szedjék rendszeresen a felírt gyógyszereket, és ne csak akkor, amikor jelentkeznek a tünetek. Füles kubik számlálás indult országszerte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület július végéig várja a lakosság segítségét a faj állományának felméréséhez. A cél, hogy pontosabb képet kapjanak a füles kubik hazai elterjedéséről. A rejtett életmódú madár legkönnyebben jellegzetes hangja alapján azonosítható, mondta a rádiónknak Orbán Zoltán, a szervezet leköszönő és az élő környezetért felelős minisztérium leendő szóvivője.
2: Éjszaka füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a Madártani Egyesület honlapján elérhető oldalon van ez az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni, és akkor így tudjuk pontosítani ennek a kis bagolynak az országos elterjedését. Ez Magyarország egyetlen vonuló bagja, odóban fészkelő tojásokat rakó kis bagolyról van szó.
1: Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek a Bács-Kiskunvár megyei Vaskút közelében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és cölöpfal védhetett. Egy ritka római kori tetőcserepet is találtak, ez a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni 2. és 4. század között lehetett lakott. Andrea Kimi Antonelli a Mercedes pilótája nyerte a Forma 1-es monakói nagydíjat tegnap Monte Carlóban. A világbajnoki pontversenyt vezető olasz versenyző sikerével 66 pontra növelte előnyét. A versenysorozat jövő héten Barcelonában folytatódik. Napos időnk lesz, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol nem teljesen kizárt egy-egy zápor, zivatar. A délutáni órákra 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap már több felhő szűrheti a napsütést, leginkább nyugaton, északnyugaton van esély záporokra, zivatarokra. Napközben ismét 27-32 fokot mérhetünk. Szerdán változékonyabb idő vár ránk, több felé kell elővenni az esernyőt, de még elég meleg lesz, 26-33 fok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: én tudom. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
2: Elvette a fiatal telefonját, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rablás miatt emelt vádat a Dunaújvárosi Járási Ügyészség egy jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben. A vádirat szerint a férfi tavaly decemberben egy dunaújvárosi élelmiszerüzlet közelében szólította meg 14 éves áldozatát, akitől elkérte a mobiltelefonját azzal az indokkal, hogy üzenetet szeretne írni. Miután azonban kezébe került a mintegy 130 ezer forint értékű készülék, közölte, hogy nem adja vissza. Amikor a telefon lezárult, a férfi arra próbálta kényszeríteni a fiatalt, hogy oldja fel a készüléket, mivel a fiú ellenállt, a vádlót megfenyegette, majd többször bántalmazta is. A sértett végül a fenyegetések hatására feloldotta a telefont, ezt követően a férfi a készülékkel elmenekült a helyszínről, az ügy részletei a Duna Online oldalán. Egy dunaújvárosi gimnáziumi osztály látogatott el a Városháza C szárnyába, hogy megtekintse a Dunaújváros fája 4 évszakban fotópályázat kiállított alkotásait. A diákokat Papnyi Grabanti Rona önkormányzati képviselő, a pályázat kezdeményezője vezette végig a tárlaton, aki a képek mellett a projekt céljáról és jelentőségéről is beszélt, számol be róla a város weboldala. Tóth Dezső emléke előtt tiszteleg kiállításával a József Attila könyvtár az autodidakta alkotó műveiből összeállított tárlat a város közismert és köztiszteletben álló személyiségének sokszínű életművét mutatja be. A kiállítást a Pentele Baráti Kör, a József Attila könyvtár és a Rosti Pál Technikum közösen szervezte. Tóth Dezső nem csak mérnökként és oktatóként alkotott maradandót, hanem festőként, kézművesként és íróként is gazdag örökséget hagyott maga után. Részletek a Duna Online oldalán. Új elektromos kerékpárokkal támogatja mindennapi munkavégzést a bodajki önkormányzat. A beszerzés célja, hogy a házi segítségnyújtásban dolgozó munkatársak, valamint a hivatali kézbesítő gyorsabban, kényelmesebben és hatékonyabban tudja ellátni feladataikat a településen. A fejlesztésről Wurzinger Lóránt, bodajk polgármestere számolt be közösségi oldalán. Mint fogalmazott, az e-bike-ok a helyi modulbolt jóvoltából érkeztek meg, és reményeik szerint hosszú távon segítik majd új tulajdonosaik munkáját. Részletek a FEOL oldalán. A májusi közgyűlésen nem nyilvános ülésen tárgyalt a Dunaújváros önkormányzata a József Attila könyvtár Dunaújváros intézmény vezetésére kiírt pályázatot. Annak elbírálása megtörtént, és a döntés értelmében a következő időszakban továbbra is Tóth Éva irányítja az intézményt. A József Attila könyvtár igazgatója egyébként idén, januárban a Fejérvár megyei kormányhivatal által az első alkalommal rendezett a Magyar Kultúra Napja alkalmából miniszteri elismerést vehetett át a közművelődésért, a kultúráért évtizedek óta elhivatottan végzett tevékenységéért az intézményvezető. Immár harmadik alkalommal rendezték meg a Hozz Fakanalat elnevezésű egészségnevelő programot a Vasvári Pál általános iskolában. A kezdeményezés célja, hogy a diákok játékos és élményalapú formában ismerkedjenek meg az egészséges táplálkozás alapjaival, valamint a tudatos étkezés jelentőségével. A hagyományteremtő szándékkal életre hívott program Kaszás Tóth Eszter ötlete nyomán indult el, és az elmúlt években az intézmény egyik népszerű rendezvényévé vált. A közös főzés és kóstolás során nem csak új ízeket fedezhettek fel, hanem gyakorlati tapasztalatokat is szerezhettek az egészséges ételkészítésről. A szervezők szerint a program ismét bebizonyította, hogy az élménypedagógia hatékony eszköz a tudás átadásában. Egy dunaújvárosi gimnáziumi osztály látogatott el a Városháza C szárnyába, hogy megtekintse a Dunaújváros fái a 4 évszakban fotópályázat kiállított alkotásait. A diákokat Papnyi Grabanti Rona önkormányzati képviselő, a pályázat kezdeményezője vezette végig a tárlaton, aki a képek mellett a projekt céljáról és jelentőségéről is beszélt, számol be róla a város weboldala. A fotópályázat nem csak városunk természeti szépségeit mutatja meg különleges perspektívából, hanem arra is felhívja a figyelmet, milyen fontos közös értékeink megóvása. A Strabag Magyarország elkötelezett az értékteremtés mellett, ezért hívta életre a Strabag Classroom programot. A pályázat keretében 3 magyarországi általános iskolai oktatást folytató intézmény fejenként bruttó 10 millió forint értékű tanterem felújítást nyer, hogy modern, inspiráló tanulási terek várják a diákokat. A pályázat keretében jelentkező iskolákból 10 intézményt sorsoltak ki, közülük kerül ki a 3 győztes. A közönség szavazás június 7-én 23 óra 59 percig tart. A szavazás időtartam alatt egy IP címről egy szavazatot lehet leadni. Az eredményhirdetés június 8-án lesz, szavazni lehet az Adonyi, Szent István általános iskola és alapfokú művészeti iskolára is. 46 éve, 1980. május 26-án indult a világűrbe az első magyar űrhajós, majd rá egy évre közel 20 ezer dunaújvárosi és környékbeli ember várta a helyi repülőnapon Farkas Bertalant és Magyari Bélát. Farkas Bertalan lett az első magyar, aki az Interkozmosz program keretében eljutott a Szaljut 6 űrállomásra. 1980. május 26-án indult a világűrbe, ahol 7 nap 20 óra 45 percet töltött. Az űrrepülést követően Farkas Bertalan hazatérése után országos körútra indult, iskolákba, gyárakba, közösségi eseményekre látogatott, ahol lelkesen mesélt élményeiről. 1981. május 10-én több mint 20 ezer dunaújvárosi és környékbeli volt kíváncsi az MHS kisapostagi repülőterén megrendezett légiparádéra, amelynek kétségtelen legnagyobb szenzációja Farkas Bertalan űrhajós alezredes és Magyari Béla kiképzett űrhajós őrnagy látogatása volt, emlékezik a Dúl. A hazai friss szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti az Európai Friss akciókampány itt Fejérvár megyében is. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, videósok, séfek, táplálkozási tanácsadók inspirálják a jövő generációját az egészséges étkezésre, a többi közt sportrendezvényeken és digitális platformokon. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őszkidákat, itt Fejérvár megyében is, a kaszálási időszakban. A technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre. A program az elmúlt években fokozatosan bővült, és tavaly országszerte 278 őszkidát sikerült megmenteni. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményben az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Fejérvár megyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Már lehet jelentkezni a Déri Népprogram országjárás és Vándor Színház programjára. Június 14-ig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklor műsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kaptak. A program célja, hogy itt Fejérvár megyében is minél több településre eljussanak az értékteremtő produkciók. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy idén is elindítja balatoni elsősegélynyújtó szolgálatát a Magyar Vörös Kereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyázzák a fürdőzőket a tó déli partján. A 7 település 10 strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő lehet az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz, részünk számottevő csapadék nem várható. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép jó reggelt, jó hetet kívánok az év 159. napján, június 8-a a naptárban ez áll, és egy név Medárd, őket lehet bátran köszönteni, mondok hívható SMS Viber elérhetőséget. 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok, és indítom a House of Glass dalát.
1: Best

0: Rest FM, a legjobb zenék. A néphagyomány szerint, ha ma esik, akkor 40 napig esik. Medárd napja van ugyanis, illetve az óceánok világnapja, amelyet 1992 óta ünneplünk. A nap célja, hogy felhívja a figyelmet a tengerek és óceánok fontosságára, az élővilágú gazdagságára és sérülékenységére. Bolygónk 70%-át a világtenger borítja, amely számtalan faj otthona, és a földi élet forrása is. Számos létfontosságú feladatot lát el, széndioxidot nyel el, a sós víz pedig befolyásolja az éghajlatváltozást, így a felhőképződést is, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy például hazánkban is legyenek édesvízkészletek. Közben pedig jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Nelly Furtado és Timbaland folytatja a Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A tegnapihoz hasonló kellemes nyári időnk lesz. 26-31 fokkal csapadék ma nem, holnap viszont már újból jöhet. És jön egy újabb a legjobb zenék közül is hamarosan. Mindjárt fél hét, a hírek után Robbie Williams énekel. Pam pam pam pam pam pam
1: pam pam pam pam pam. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Sok napsütésre számíthatunk, akár 32 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Tovább tárgyalhat a szerb olajtársaság orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL. Erre kapott engedélyt a Magyar Olajtársaság Washingtontól. A tranzakcióval a MOL elkerülhetné az orosz olajra kivetett amerikai szankciókat. A vállalat szerint az elmúlt hetekben jól haladtak az egyeztetések, és a következő másfél hétben véglegesíthetik a vételt. Csak nem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáruval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit tartóztattak le. Medve tépett szét egy férfit Erdélyben, Segesvár közelében. A mentőket azzal riasztották, hogy a Szeben megyei Prod határában medve támadt egy 34 éves férfira, aki súlyosan megsérült. A helyszínre érkezve már csak a halálát tudták megállapítani. Csak nem 4 millió vállalkozás választhatja jövőre a katát. A GKI gazdaságkutató jelentése szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának tervezett kibővítése több mint 300 000 vállalkozót érinthet. Hozzátették, az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozásoknak és önfoglalkoztatóknak, biztosítaná a számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Az oktatási miniszter szerint a kompetenciamérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. A tárcavezető úgy látja, a rendszer az elit önkiválasztását szolgálja, ami inkább társadalompolitikai, mint oktatási kérdés. Új légijárat indul Budapest és Toronto között. Ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-ig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Idén 30 fürdő csatlakozott a Sulia Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő 2 hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. A program célja, hogy az iskolai oktatást áthelyezzék a fürdők területére, megkönnyítve ezzel a vakációik hátralévő néhány hetet. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi miséjén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. A pápa egyhetes spanyolországi látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt a madridi szabadtéri mise és az azt követő úrnapi körmenet.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Elvette a fiatal telefonját, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Rablás miatt emelt vádat a Dunaújvárosi Járási Ügyészség egy jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben. A vádirat szerint a férfi tavaly decemberben egy dunaújvárosi élelmiszerüzlet közelében szólította meg 14 éves áldozatát, akitől elkérte a mobiltelefonját azzal az indokkal, hogy üzenetet szeretne írni. Miután azonban kezébe került a mintegy 130 000 forint értékű készülék, közölte, hogy nem adja vissza. Amikor a telefon lezárult, a férfi arra próbálta kényszeríteni a fiatalt, hogy oldja fel a készüléket. Mivel a fiú ellenállt, a vádlott megfenyegette, majd többször bántalmazta is. A sértett végül a fenyegetések hatására feloldotta a telefont, ezt követően a férfi a készülékkel elmenekült a helyszínről, az ügy részletei a Duna Online oldalán. Tóth Dezső emléke előtt tiszteleg kiállításával a József Attila könyvtár az autodidakta alkotó műveiből összeállított tárlat a város közismert és köztiszteletben álló személyiségének sokszínű életművét mutatja be. A kiállítást a Pentele Baráti Kör, a József Attila Könyvtár és a Rosti Pál Technikum közösen szervezte. Tóth Dezső nem csak mérnökként és oktatóként alkotott maradandót, hanem festőként, kézművesként és íróként is gazdag örökséget hagyott maga után. Részletek a Duna Online oldalán. Új elektromos kerékpárokkal támogatja mindennapi munkavégzést a bodajki önkormányzat. A beszerzés célja, hogy a házi segítségnyújtásban dolgozó munkatársak, valamint a hivatali kézbesítő gyorsabban, kényelmesebben és hatékonyabban tudja ellátni feladataikat a településen. A fejlesztésről Wurzinger Lóránt, Bodajk polgármestere számolt be közösségi oldalán. Mint fogalmazott, az e-bike-ok a helyi modulbolt jóvoltából érkeztek meg, és reményeik szerint hosszú távon segítik majd új tulajdonosaik munkáját. Részletek a FEUL oldalán. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy interaktív térképes alkalmazással segíti a Nébih a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkapóc elleni összehangolt védekezés. A meteorológusok szerint a napsütési lesz a főszerep, csapkával és fátyol felhő lehet az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz, részünk számottevő csapadék nem várható. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet kívánok. Június 8-a van, hétfő, Medárd napja. A néphagyomány szerint, ha mai napon esik, akkor 40 napig esik, de nem fog. A főszerep a napsütésé lesz, csak kevés fátyol, illetve gumoly felhő lesz az égen. Esni nem fog, 26-32 fok közé melegszik a levegő. Holnap, aztán délután először nyugaton, aztán egyre több felé az ország középső, illetve északi részein is lehet zápor, zivatar, de közben marad a meleg, 27-32 fokra van kilátás. Szól egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. Amy Winehouse dala jön, a You Know I'm No Good a Besten.
1: Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt, jó hetet, jó utat kívánok. A közlekedési infó ma is a 0620 55 55 155-re jöhet. 7 után pedig jön majd a United. És az Umbrella is, Rihanna slágere, esernyő, ami ma nem fog kelleni, holnap viszont már szükségünk lehet rá. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám. Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán, június 12-én, Kunszentmiklóson, a Kike Művelődési Háznál. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelése.

0: a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Elvette a fiatal telefonját, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rablás miatt emelt vádat a Dunaújvárosi Járási Ügyészség egy jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben. A vádirat szerint a férfi tavaly decemberben egy dunaújvárosi élelmiszerüzlet közelében szólította meg 14 éves áldozatát, akitől elkérte a mobiltelefonját azzal az indokkal, hogy üzenetet szeretne írni. Miután azonban kezébe került a mintegy 130 ezer forint értékű készülék, közölte, hogy nem adja vissza. Amikor a telefon lezárult, a férfi arra próbálta kényszeríteni a fiatalt, hogy oldja fel a készüléket. Mivel a fiú ellenállt, a vádlót megfenyegette, majd többször bántalmazta is. A sértett végül a fenyegetések hatására feloldotta a telefont, ezt követően a férfi a készülékkel elmenekült a helyszínről, az ügy részletei a Duna Online oldalán. Egy dunaújvárosi gimnáziumi osztály látogatott el a Városháza C szárnyába, hogy megtekintse a Dunaújváros fái a 4 évszakban fotópályázat kiállított alkotásait. A diákokat Papné Grabanti Rona önkormányzati képviselő, a pályázat kezdeményezője vezette végig a tárlaton, aki a képek mellett a projekt céljáról és jelentőségéről is beszélt, számol be róla a város weboldala. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti az Európai Friss akciókampány, itt Fejér vármegyében is. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, videósok, séfek, táplálkozási tanácsadók inspirálják a jövő generációját az egészséges étkezésre, a többi közt sportrendezvényeken és digitális platformokon. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy interaktív térképes alkalmazással segíti a Nébih a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkapóc elleni összehangolt védekezés. Meghirdették a Bolygó Barát Ízek hónapját, a kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz itt Fejér vármegyében is éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, melyet június 18-án tartanak. A meteorológusok szerint a napsütési lesz a főszerep, csapkával és fátyol felhő lehet az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz, részünk számottevő csapadék nem várható. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 8-án, hétfőn, 71 éve például a mai napon született Tim Berners-Lee, informatikus, a világháló kifejlesztője. Nélküle például nekünk sem lenne weboldalunk, melynek címe www.bestfmmagyarország.hu. Most pedig jöjjön az umbrella, azaz esernyő, amely ma nem fog kelleni holnap délutántól, viszont újból jól jöhet majd.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, jön második Erzsébet portréfutósa, de hogy mit keres egy kamera mögötti ember a zenei színpadokon? Hát tulajdonképpen sok pénzt, mert hogy elsődlegesen rockzenész, és nem is ma kezdte. A kanadai Bryan Adams hobbija ugyanis a fotózás, és nem is akármilyen szinten, sőt, már nem csak hobbi szinten űzi, ahogy említettem második Erzsébetről, de rengeteg hírességről is készített portréfotót. Cloud Number 9, ez szól hamarosan a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütésre számíthatunk, akár 32 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Csak nem 4 millió vállalkozás választhatja jövőre a Katát. A GKI gazdaságkutató jelentése szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának tervezett kibővítése több mint 300 000 vállalkozót érinthet. Hozzátették, az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozásoknak és önfoglalkoztatóknak, biztosítaná a számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Új légijárat indul Budapest és Torontó között. Ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-ig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi miséjén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. A pápa egyhetes spanyolországi látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt a madridi szabadtéri mise és az azt követő úrnapi körmenet. Új vizsgálatot ígér az újdörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. A tárcavezető azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő 2 hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. A program célja, hogy az iskolai oktatást áthelyezzék a fürdők területére, megkönnyítve ezzel a vakációig hátra lévő néhány hetet. Csak nem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáruval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit tartóztattak le. Súlyos ukrán drón támadás érte Szentpétervárt és környékét. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény épületébe, a használaton kívül álló csernobili atomerőmű közelében. A támadás idején üres volt az építmény. Ukrán közlés szerint a sugárzási szint stabil és a biztonságos határértéken belüli.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Elvette a fiatal telefonját, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rablás miatt emelt vádat a Dunaújvárosi Járási Ügyészség egy jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben. A vádirat szerint a férfi tavaly decemberben egy dunaújvárosi élelmiszerüzlet közelében szólította meg 14 éves áldozatát, akitől elkérte a mobiltelefonját azzal az indokkal, hogy üzenetet szeretne írni. Miután azonban kezébe került a mintegy 130 000 forint értékű készülék, közölte, hogy nem adja vissza. Amikor a telefon lezárult, a férfi arra próbálta kényszeríteni a fiatalt, hogy oldja fel a készüléket. Mivel a fiú ellenállt, a vádlót megfenyegette, majd többször bántalmazta is. A sértett végül a fenyegetések hatására feloldotta a telefont, ezt követően a férfi a készülékkel elmenekült a helyszínről, az ügy részletei a Duna Online oldalán. Új elektromos kerékpárokkal támogatja mindennapi munkavégzést a Bodajki Önkormányzat. A beszerzés célja, hogy a házi segítségnyújtásban dolgozó munkatársak, valamint a hivatali kézbesítő gyorsabban, kényelmesebben és hatékonyabban tudja ellátni feladataikat a településen. A fejlesztésről Wurzinger Lóránt, Bodajk polgármestere számolt be közösségi oldalán. Mint fogalmazott, az e-bike-ok a helyi modulbolt jóvoltából érkeztek meg, és reményeik szerint hosszú távon segítik majd új tulajdonosaik munkáját. Részletek a FEUR oldalán. A májusi közgyűlésen nem nyilvános ülésen tárgyalt a Dunaújváros önkormányzata a József Attila könyvtár Dunaújváros intézmény vezetésére kiírt pályázatot. Annak elbírálása megtörtént, és a döntés értelmében a következő időszakban továbbra is Tóth Éva irányítja az intézményt. A József Attila könyvtár igazgatója egyébként idén, januárban a Fejérvár megyei kormányhivatal által az első alkalommal rendezett a Magyar Kultúra Napja alkalmából miniszteri elismerést vehetett át a közművelődésért, a kultúráért évtizedek óta elhivatottan végzett tevékenységéért az intézmény vezetője. Meghirdették a Bolygó Barát Ízek hónapját, a kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz itt Fejér vármegyében is éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, melyet június 18-án tartanak. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő lehet az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz, részünk számottevő csapadék nem várható. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 8-án, hétfőn, Medárd napja van. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak egyaránt. 216 éve a mai napon született Robert Schumann német zeneszerző, a zenei romantika egyik vezéregyénisége. Boldog 70. születésnapot kívánunk Besenyei Péter műrepülő versenyző, repülőoktató, berepülőpilóta világbajnoknak. 75 éve ezen a napon született Bonnie Tyler, walesi rockénekesnő, szövegíró, üzletasszony. 66 éve a mai napon született Michael James Hucknell, a Simply Red énekese. És 1977. június 8 megszületett a 21-szeres Grammy-díjas amerikai lemezproducer és rapper Kanye West. Még egyszer sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számú.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.
2: Fel.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül kiderül, hogy esik-e 40 napig vagy sem, mert hogy Medárd napja van, és a népi jóslat szerint, ha ezen a napon esik, akkor 40 napig esik. Június 8, hétfő, jó reggelt, jó hetet! Mindjárt 8 óra, úgyhogy jöjjenek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék. Köztük az Enigma dala. És a hősöké. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám. Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán, június 12-én, Kunszent Miklóson, a Kike Művelődési Háznál. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
5: Itt a megújulás ideje! Kezd a tetővel! Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
6: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Elvette a fiatal telefonját, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rablás miatt emelt vádat a Dunaújvárosi Járási Ügyészség egy jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben. A vádirat szerint a férfi tavaly decemberben egy dunaújvárosi élelmiszerüzlet közelében szólította meg 14 éves áldozatát, akitől elkérte a mobiltelefonját azzal az indokkal, hogy üzenetet szeretne írni. Miután azonban kezébe került a mintegy 130 ezer forint értékű készülék, közölte, hogy nem adja vissza. Amikor a telefon lezárult, a férfi arra próbálta kényszeríteni a fiatalt, hogy oldja fel a készüléket. Mivel a fiú ellenállt, a vádlót megfenyegette, majd többször bántalmazta is. A sértett végül a fenyegetések hatására feloldotta a telefont, ezt követően a férfi a készülékkel elmenekült a helyszínről, az ügy részletei a Duna Online oldalán. A májusi közgyűlésen nem nyilvános ülésen tárgyalt a Dunaújváros önkormányzata a József Attila könyvtár Dunaújváros intézmény vezetésére kért pályázatot. Annak elbírálása megtörtént, és a döntés értelmében a következő időszakban továbbra is Tóth Éva irányítja az intézményt. A József Attila könyvtár igazgatója egyébként idén, januárban a Fejérvár megyei kormányhivatal által az első alkalommal rendezett a Magyar Kultúra Napja alkalmából miniszteri elismerést vehetett át a közművelődésért, a kultúráért évtizedek óta elhivatottan végzett tevékenységéért az intézményvezető. Tóth Dezső emléke előtt tiszteleg kiállításával a József Attila könyvtár az autodidakta alkotó műveiből összeállított tárlat a város közismert és köztiszteletben álló személyiségének sokszínű életművét mutatja be. A kiállítást a Pentele Baráti Kör, a József Attila könyvtár és a Rosti Pál Technikum közösen szervezte. Tóth Dezső nem csak mérnökként és oktatóként alkotott maradandót, hanem festőként, kézművesként és íróként is gazdag örökséget hagyott maga után. Részletek a Duna Online oldalán. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti az Európai Friss akciókampány itt Fejérvár megyében is. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, videósok, séfek, táplálkozási tanácsadók inspirálják a jövő generációját az egészséges étkezésre, a többi közt sportrendezvényeken és digitális platformokon. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő lehet az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz, részünk számottevő csapadék nem várható. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen
2: slágerei. Elsőként a 2000-es évek egyik legsikeresebb amerikai női R&B csapatától, amely Beyoncé Knowles, Kelly Rowland és Michelle Williams felállásában vált világhírűvé, mielőtt tagjai sikeres szólókarrierbe kezdtek volna. Destiny's Child, Independent Woman, készül a Halott pénz, és jön Jennifer Lopez is nem sokára. 5 perc elmúlt 8, jó reggelt, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet kívánok! Az M3-ason Budapest felé Gödöllőnél egy lerobbant autóra tessék figyelni. Nagyon! Ha van közlekedési info, várom a 0620-55-55-155-re. Jennifer Lopez folytatja, aki mostanság újból filmben is látható a Netflixen. Méghozzá Play a 90-es és 2000-es évek belejthetetlen slágerei között.
1: Best FM, a legjobb zenék! A legjobb zenék!

0: Best FM, a legjobb zenék rögtön fél kilenc. Jó reggelt, jó hetet kívánok, június 8-a, friss hírei jönnek. A végén időjárás jelentés, aztán dalban is. Sun is shining, süt a nap, Bob Marley és Funk Star Deluxe mindjárt itt lesznek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Sok napsütésre számíthatunk, akár 32 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Csak nem 250 000 vállalkozás választhatja jövőre a katát. A GKI gazdaságkutató jelentése szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának tervezett kibővítése több mint 300 000 vállalkozót érinthet. Hozzátették, az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozásoknak és önfoglalkoztatóknak, biztosítaná a számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Új légijárat indul Budapest és Torontó között. Ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-ig üzemel, elején teheti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi miséjén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. A pápa egyhetes spanyolországi látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt a madridi szabadtéri mise és az azt követő úrnapi körmenet. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Az oktatási miniszter szerint a kompetenciamérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. A tárcavezető úgy látja, a rendszer az elit önkiválasztását szolgálja, ami inkább társadalompolitikai, mint oktatási kérdés. Tovább tárgyalhat a szerb olajtársaság orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL. Erre kapott engedélyt a magyar olajtársaság Washingtontól. A tranzakcióval a MOL elkerülhetné az orosz olajra kivetett amerikai szankciókat. A vállalat szerint az elmúlt hetekben jól haladtak az egyeztetések, és a következő másfél hétben véglegesíthetik a vételt. Idén 30 fürdő csatlakozott a Sulia Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő 2 hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. A program célja, hogy az iskolai oktatást áthelyezzék a fürdők területére, megkönnyítve ezzel a vakációik hátralévő néhány hetet. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki odúparkot Szegeden. A Maros-Tiszai torkolata közelében csaknem 500 odút, ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajok megtelepedését, amelyek repülőrovarokkal, főként csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak. Medve tépett szét egy férfit Erdélyben, Segesvár közelében. A mentőket azzal riasztották, hogy a Szeben megyei Prod határában medve támadt egy 34 éves férfira, aki súlyosan megsérült. A helyszínre érkezve már csak a halálát tudták megállapítani.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Elvette a fiatal telefonját, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Rablás miatt emelt vádat a Dunaújvárosi Járási Ügyészség egy jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben. A vádirat szerint a férfi tavaly decemberben egy dunaújvárosi élelmiszerüzlet közelében szólította meg 14 éves áldozatát, akitől elkérte a mobiltelefonját azzal az indokkal, hogy üzenetet szeretne írni. Miután azonban kezébe került a mintegy 130 000 forint értékű készülék, közölte, hogy nem adja vissza. Amikor a telefon lezárult, a férfi arra próbálta kényszeríteni a fiatalt, hogy oldja fel a készüléket, mivel a fiú ellenállt, a vádlót megfenyegette, majd többször bántalmazta is. A sértett végül a fenyegetések hatására feloldotta a telefont, ezt követően a férfi a készülékkel elmenekült a helyszínről, az ügy részletei a Duna Online oldalán. Új elektromos kerékpárokkal támogatja mindennapi munkavégzést a Bodajki önkormányzat. A beszerzés célja, hogy a házi segítségnyújtásban dolgozó munkatársak, valamint a hivatali kézbesítő gyorsabban, kényelmesebben és hatékonyabban tudja ellátni feladataikat a településen. A fejlesztésről Wurzinger Lóránt, Bodajk polgármestere számolt be közösségi oldalán. Mint fogalmazott, az e-bike-ok a helyi modulbolt jóvoltából érkeztek meg, és reményeik szerint hosszú távon segítik majd új tulajdonosaik munkáját. Részletek a FEUR oldalán. A májusi közgyűlésen nem nyilvános ülésen tárgyalt a Dunaújváros önkormányzata József Attila könyvtár Dunaújváros intézmény vezetésére kért pályázatot. Annak elbírálása megtörtént, és a döntés értelmében a következő időszakban továbbra is Tóth Éva irányítja az intézményt. A József Attila könyvtár igazgató egyébként idén, januárban a Fejérvár megyei kormányhivatal által az első alkalommal rendezett a Magyar Kultúra Napja alkalmából miniszteri elismerést vehetett át a közművelődésért, a kultúráért évtizedek óta elhivatottan végzett tevékenységéért az intézmény vezető. Meghirdették a Bolygó Barát Ízek hónapját, a kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz itt Fejér vármegyében is éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, melyet június 18-án tartanak. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő lehet az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz, részünk számottevő csapadék nem várható. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Kánikulára készülhetünk ma is, és holnap is. Ma esni még nem fog, holnap viszont már szükség lehet az esernyőkre. Közben készül a Red Hot Chili Peppers új albuma, erről a basszusgitáros Flea beszélt nemrég. Addig is, amíg elér hozzánk, jöjjön egyik legikonikusabb, legnagyobb slágerük, az Under the Bridge, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A következő órában jön majd a megunhatatlan Loop, a dal, amelynek ugyanaz a verzéje, a bridge-e és a refrénje is. Daft Punk, Around the World. És zenél a Bagosi Brothers Company is.
2: Csak a nap felé nézek igazán, nem futok utána némán.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620-5555-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
5: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
6: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Elvette a fiatal telefonját, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rablás miatt emelt vádat a Dunaújvárosi Járási Ügyészség egy jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben. A vádirat szerint a férfi tavaly decemberben egy dunaújvárosi élelmiszerüzlet közelében szólította meg 14 éves áldozatát, akitől elkérte a mobiltelefonját azzal az indokkal, hogy üzenetet szeretne írni. Miután azonban kezébe került a mintegy 130 ezer forint értékű készülék, közölte, hogy nem adja vissza. Amikor a telefon lezárult, a férfi arra próbálta kényszeríteni a fiatalt, hogy oldja fel a készüléket, mivel a fiú ellenállt, a vádlót megfenyegette, majd többször bántalmazta is. A sértett végül a fenyegetések hatására feloldotta a telefont, ezt követően a férfi a készülékkel elmenekült a helyszínről, az ügy részletei a Duna Online oldalán. Tóth Dezső emléke előtt tiszteleg kiállításával a József Attila könyvtár az autodidakta alkotó műveiből összeállított tárlat a város közismert és köztiszteletben álló személyiségének sokszínű életművét mutatja be. A kiállítást a Pentele Baráti Kör, a József Attila könyvtár és a Rosti Pál Technikum közösen szervezte. Tóth Dezső nem csak mérnökként és oktatóként alkotott maradandót, hanem festőként, kézművesként és íróként is gazdag örökséget hagyott maga után. Részletek a Duna Online oldalán. Új elektromos kerékpárokkal támogatja mindennapi munkavégzést a Bodajki önkormányzat. A beszerzés célja, hogy a házi segítségnyújtásban dolgozó munkatársak, valamint a hivatali kézbesítő gyorsabban, kényelmesebben és hatékonyabban tudja ellátni feladataikat a településen. A fejlesztésről Wurzinger Lóránt, Bodajk polgármestere számolt be közösségi oldalán. Mint fogalmazott, az e-bike-ok a helyi modulbolt jóvoltából érkeztek meg, és reményeik szerint hosszú távon segítik majd új tulajdonosaik munkáját. Részletek a FEOL oldalán. Jó, ha tudják, a Fejérvár megyeiek is, hogy interaktív térképes alkalmazással segíti a Nébih a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkapóc elleni összehangolt védekezés. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő lehet az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz, részünk számottevő csapadék nem várható. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Köztük a kanadai Counting Crows dala az Accidentally in Love, a Daft Punkot ígértem, ők is jönnek Around the World, David Guetta és a Justin Lillemore Love, az óra pedig az ATB slágerével indul, The Fields of Love, 4 perccel múlt 9. Hello, jó reggelt, jó hetet, jó utat, jó munkát kívánok, Max M. Levente vagyok.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, 29 évet ugrunk vissza az időben. Jön a brit acid jazz funk zenekar a The Brand New Heavies negyedik albumának első kislemeze, amely abban az évben a brit kislemezlista 11. helyéig jutott. Ez a Sometimes a Besten.

0: Next FM a legjobb zenék, a legendás Daft Punkot hallottuk, és bár duóként 2021-ben beszüntették a működést, a formáció egyik fele Thomas Bangalter nemrég szólóalbumot jelentetett meg, a lemez az elektronikus minimalizmusra támaszkodik, és eredetileg egy balett előadás aláfestő zenéje volt, hát érdekes lehet. Ez pedig már David Guetta dala Just a Little More Love a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek

Hú, az élet! Desiree Life című dala szólt Best FM a legjobb zenék, a következő dal címe pedig Dangerous, azaz veszélyes. Igen, sajnos az élet néha veszélyes, mint ahogyan motorozni is az, legalábbis veszélyesebb, mint autóval közlekedni. Az M4-esen Budapest felé az M0-ás csomópontnál egy motoros karambolozott. A 24-es kilométernél a forgalmat megállították, a baleset a főpályán történt, ezért a párhuzamosan vezető kollektorágon elkerülhető a lezárt szakasz. Jó utat! Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Lazán, lábat lógatva indul a hét Sheryl Crow-val majd. És impulzívan a Well Hello-val. Itt a vége a hétfő reggelnek, de délelőtt sem maradunk kedvenc ezredfordulós slágereink nélkül. A legfrissebb hírek után folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütésre számíthatunk, akár 32 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Az oktatási miniszter szerint a kompetenciamérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. A tárcavezető úgy látja, a rendszer az elit önkiválasztását szolgálja, ami inkább társadalompolitikai, mint oktatási kérdés. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő két hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. A program célja, hogy az iskolai oktatást áthelyezzék a fürdők területére, megkönnyítve ezzel a vakációik hátralévő néhány hetet. 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a fél ezret. Új vizsgálatot ígér az újdörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. A tárcavezető azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. Tovább tárgyalhat a szerb olajtársaság orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL. Erre kapott engedélyt a Magyar Olajtársaság Washingtontól. A tranzakcióval a MOL elkerülhetné az orosz olajra kivetett amerikai szankciókat. A vállalat szerint az elmúlt hetekben jól haladtak az egyeztetések, és a következő másfél hétben véglegesíthetik a vételt. Csak nem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáruval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit tartóztattak le. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi miséjén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. A pápa egyhetes spanyolországi látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt a madridi szabadtéri mise és az azt követő úrnapi körmenet. Medve tépett szét egy férfit Erdélyben, Segesvár közelében. A mentőket azzal riasztották, hogy a Szeben megyei Prod határában medve támadt egy 34 éves férfira, aki súlyosan megsérült. A helyszínre érkezve már csak a halálát tudták megállapítani.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Elvette a fiatal telefonját, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Rablás miatt emelt vádat a Dunaújvárosi Járási Ügyészség egy jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben. A vádirat szerint a férfi tavaly decemberben egy dunaújvárosi élelmiszerüzlet közelében szólította meg 14 éves áldozatát, akitől elkért a mobiltelefonját azzal az indokkal, hogy üzenetet szeretne írni. Miután azonban kezébe került a mintegy 130 ezer forint értékű készülék, közölte, hogy nem adja vissza. Amikor a telefon lezárult, a férfi arra próbálta kényszeríteni a fiatalt, hogy oldja fel a készüléket, mivel a fiú ellenállt, a vádlót megfenyegette, majd többször bántalmazta is. A sértett végül a fenyegetések hatására feloldotta a telefont, ezt követően a férfi a készülékkel elmenekült a helyszínről, az ügy részletei a Duna Online oldalán. Tóth Dezső emléke előtt tiszteleg kiállításával a József Attila könyvtár az autodidakta alkotó műveiből összeállított tárlat a város közismert és köztiszteletben álló személyiségének sokszínű életművét mutatja be. A kiállítást a Pentele Baráti Kör, a József Attila könyvtár és a Rosti Pál Technikum közösen szervezte. Tóth Dezső nem csak mérnökként és oktatóként alkotott maradandót, hanem festőként, kézművesként és íróként is gazdag örökséget hagyott maga után. Részletek a Duna Online oldalán. Új elektromos kerékpárokkal támogatja mindennapi munkavégzést a bodajki önkormányzat. A beszerzés célja, hogy a házi segítségnyújtásban dolgozó munkatársak, valamint a hivatali kézbesítő gyorsabban, kényelmesebben és hatékonyabban tudja ellátni feladataikat a településen. A fejlesztésről Wurzinger Lóránt, Bodajk polgármestere számolt be közösségi oldalán. Mint fogalmazott, az e-bike-ok a helyi modulbolt jóvoltából érkeztek meg, és reményeik szerint hosszú távon segítik majd új tulajdonosaik munkáját. Részletek a FEUL oldalán. Jó, ha tudják, a Fejérvár megyeiek is, hogy interaktív térképes alkalmazással segíti a Nébih a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkapóc elleni összehangolt védekezés. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő lehet az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz, részünk számottevő csapadék nem várható. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Élükön a brit Sugar Waves-zel, a hullámvölgyek után a trió 2011-ben újra egyesült, és azóta aktívan koncertezik és stúdiózik, és idén is számos európai fesztiválon lépnek föl, miközben dolgoznak új stúdióalbumukon, mely a tervek szerint az év vége felé jelenhet meg. Hole in the Head, ezzel indul a délelőtt, 5 perc elmúlt 10, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM-ben a legjobb zenék. Kenny Dopékról jut eszembe, hogy hétfő van, ami azt jelenti, hogy Classic House szól majd. 6 és 8 között a Night Shift-ben, 6-tól a házigazdától, Whiteboy-tól, 7-korában a lemezjátszók mögé Lauer Christian. Szóval a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House slágereinek napja, azaz hétfő van.

0: Best FM, a legjobb zenék. Elindult a hét az utakon is, az M1-esen Hegyeshalom felé. A 19-es és 27-es kilométer között aszfaltoznak, a külső sávot lezárták. 3-4 kilométeres a torlódás, és már az M0-as autóútig ér. Az M3-ason Vásárosnamény irányában Mogyoród térségében egy autó munkagépnek hajtott. A 19-es kilométernél a leálló sávot és a belső sávot foglalják el a sérült járművek. Illetve egy motoros szenvedett balesetet korábban az M4-esen az M0-as csomópont nála a főváros felé vezető oldalon. A 24-es kilométernél a forgalmat megállították, a baleset a főpályán történt, ezért a párhuzamosan vezető kollektorágon elkerülhető a lezárt szakasz. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A SIP szótán kérem, hagyjon üzenetet.
2: Ugye megvan még az üzenet rögzítő a vezetékes telefon korszakából. Ring, ring, ring, jön majd a Delaszol. Hey, how you doing? Sorry I can't get through, but what is your name and your number, and I'll get back to you. És a Back to Black is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Négy dunaújvárosi tehetség is a csapatban, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A hazai friss szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti az Európai Friss akciókampány itt Fejérvár megyében is. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, videósok, séfek, táplálkozási tanácsadók inspirálják a jövő generációját az egészséges étkezésre, a többi közt sportrendezvényeken és digitális platformokon. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őszvidákat, itt Fejérvár megyében is, a kaszálási időszakban. A technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre. A program az elmúlt években fokozatosan bővült, és tavaly országszerte 278 őszgidát sikerült megmenteni. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményben az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Fejérvár megyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Meghirdették a Bolygó Barát Ízek hónapját, a kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz itt Fejérvár megyében is. Éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, melyet június 18-án tartanak. Már lehet jelentkezni a Déri Népprogram országjárás és Vándor Színház programjára. Június 14-ig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklor műsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kaptak. A program célja, hogy itt Fejérvár megyében is minél több településre eljussanak az értékteremtő produkciók. Holnap nyugat felől sokfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és délután este a Dunántúlon, majd a középső északi tájakon egyre több felé számíthatunk záporra, zivatarra. A déli egyszelet sokfelé kísérhetik élénklökések, majd késő délután este északnyugat felől egyre több felé északnyugatira fordul a szél. A zivatarok környezetében erős viharos széllökésekre lehet számítani. A legmelegebb órákban 27 és 32 fokra van kilátás.
0: Hírek a Best FM-en.
5: Rakétacsapást mért egymásra Irán és Izrael. A képviselők tiszteletdíjának csökkentéséről is dönthet a parlament. Nyári meleggel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ismét fokozódik a feszültség az iráni konfliktusban. Izrael támadta Irán és Jemen. Több hullámban indítottak rakétákat, melyek nagy részét elfogta a légvédelem. A támadás Izrael középső területeire összpontosult. Izrael is légi csapásokat hajtott végre katonai célpontok ellen Nyugat- és Közép-Iránban. Több városban voltak robbanások. Ülésezik ma a parlament, döntés születhet egyebek mellett az országgyűlési képviselők tiszteletdíjának csökkentéséről, valamint a még folyamatban lévő devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről is. A parlament megválaszthatja a Tisza frakció által kezdeményezett 5 vizsgálóbizottságból 4-nek a vezetőit és tagjait. 6 ember ellen emeltek vádat, akik gyermekotthonban élőket bántalmaztak. A Győr-Moson-Sopron vármegyei főügyészség szerint a speciális gyermekotthon vezetője a szigorú szabályok és a rendfenntartás rideg fegyelme elvet képviselte, és ezzel a munkatársak is egyetértettek. Rendszeresen szidalmazták ételmegvonással, éjszakába nyúló takarítással, órákig tartó sarokba állítással büntették a gyerekeket. Az elkövetők meg is fenyegették őket, ha beszélnek, tovább bántalmazzák őket. A vád többrendbeli kiskorú veszélyeztetésre, valamint kényszerítés büntette. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet. A tervek szerint a sávszűkületnél és megszűnő sávoknál lévő besorolást is szabályozná az új kereszt. Ennek főleg a torlódásoknál lenne nagy jelentősége, mondta rádiónknak Gyulainé Túr Zsuzsanna, közlekedési jogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub kereszt bizottságának elnöke.
6: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
5: Sok napsütésben bízhatunk, csak kevés felhő lehet az égen. Elvétve kialakulhat zápor, zivatar, a szél gyenge marad, 27-32 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap néhol jobban beborul az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Főként a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben csaphat le egy-egy zápor, zivatar. Egyelőre marad a nyári meleg, de szerdán hideg front érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A délelőtt utolsó órájának playlistjében olyan neveket látok megcsillanni, mint Adamskié. Itt lesz a Freemasons, énekel Robbie Williams, de csak Christina Aguilera után. Szól már is a Dirty, 3 lassan 4 perccel múlt 11 óra. Jó utat, jó munkát, jó hetet kívánok. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Július 30-án, 15 év után újból Budapesten ad koncertet Szil, aki biztos vagyok benne, hogy a most érkező dalt is elénekli. Annak ellenére, hogy nem az ő, hanem felfedezője Adamski nevén fut. Szól a Killer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék. Aszfaltoznak az M1-esen Hegyeshalom felé a 19-es és a 27-es kilométer között. A külső sávot lezárták, már 5 kilométeres a dugó és az M0-ásig húzódik. Tart a helyszínelés és az M3-ason Vásárosnamény felé, Mogyoród térségében, ahol korábban egy autó munkagépnek hajtott. A 19-es kilométernél a leállósávot és a belső sávot foglalják el a sérült járművek. Óvatosan, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felé.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Girl Power és a Flower Power indítja a délutánt, az utóbbi a formáció neve, You Won't Forget About Me. Itt van Majoros Rita, perceken belül a legfrissebb hírek után ő veszi át a stafétát a stúdióban, Maxim Levente vagyok, találkozzunk holnap is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Elvette a fiatal telefonját, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Magyar Vízilabda Szövetség tájékoztatása szerint a nyári világversenyre készülő csapatban a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület, vagyis a DFV-je négy tehetsége is bizonyíthat. Fajcsák Zorka, Mihók Mandula, Slap Molnár Anna Mária és Nagy Enikő. A világbajnokságot július 25-e és 31-e között rendezik meg a horvát fővárosban, Zágrábban. A magyar válogatott felkészülése június 22-én kezdődik, amelynek már a dunaújvárosi játékosok is a tagjai lesznek. A magyar csapat július 25-én Románia ellen kezdi meg a szereplést, majd egy nappal később Izrael következik, július 27-én Ukrajna, míg 28-án Kanada lesz az ellenfél, további részletek a Duna Online oldalán. Tóth Dezső emléke előtt tiszteleg kiállításával a József Attila könyvtár az autodidakta alkotó műveiből összeállított tárlat a város közismert és köztiszteletben álló személyiségének sokszínű életművét mutatja be. A kiállítást a Pentele Baráti Kör, a József Attila könyvtár és a Rosti Pál Technikum közösen szervezte. Tóth Dezső nem csak mérnökként és oktatóként alkotott maradandót, hanem festőként, kézművesként és íróként is gazdag örökséget hagyott maga után. Részletek a Duna Online oldalán. Új elektromos kerékpárokkal támogatja mindennapi munkavégzést a bodajki önkormányzat. A beszerzés célja, hogy a házi segítségnyújtásban dolgozó munkatársak, valamint a hivatali kézbesítő gyorsabban, kényelmesebben és hatékonyabban tudja ellátni feladataikat a településen. A fejlesztésről Wurzinger Lóránt, Bodaj polgármestere számolt be közösségi oldalán. Mint fogalmazott, az e-bike-ok a helyi modulbolt jóvoltából érkeztek meg, és reményeik szerint hosszú távon segítik majd új tulajdonosaik munkáját. Részletek a FEOL oldalán. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti az Európai Friss akciókampány itt Fejér vármegyében is. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, videósok, séfek, táplálkozási tanácsadók inspirálják a jövő generációját az egészséges étkezésre, a többi közt sportrendezvényeken és digitális platformokon. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő lehet az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz, részünk számottevő csapadék nem várható. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Fokozódik a feszültség Irán és Izrael között. Tragédia, kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégiumból. Meleg nyári idő lesz ma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ismét fokozódik a feszültség az iráni konfliktusban. Izrael támadta Irán és Jemen. Több hullámban indítottak rakétákat, melyek nagy részét elfogta a légvédelem. A támadás Izrael középső területeire összpontosult. Izrael is légi csapásokat hajtott végre katonai célpontok ellen Nyugat- és Közép-Iránban. Több városban voltak robbanások. A magyar vasúti hálózat fejlesztése a cél, ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette ki Luxemburgban az EU közlekedésért felelős minisztereinek tanácskozásán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a magyar kormány részt szeretne venni az európai nagysebességű hálózat kiépítésében, a vasúti hálózatokon szükséges katonai mobilitási fejlesztések megvalósításában, valamint a magyarországi belföldi vasúti és nemzetközi árufuvarozási szolgáltatások fejlesztésében. Kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről. Az éjszakai tragédiáról a gyermek- és oktatásügyi miniszter számolt be. Plannert Judit közölte, a fiatal életben van, a mentők stabilizálták az állapotát, jelenleg kórházban kezelik. Azt is jelezte, hogy a tankerület azonnal intézkedett, kapcsolatban vannak a kollégiumi vezetőkkel, a diáktársak pedig azonnali pszichológiai támogatást kapnak. Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok, de csak kis hányaduk hordoz kórokozót. A vírusos agyhártya agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás, ezt érdemes beadatni azoknak, akik gyakran vannak kitéve kullancsípés veszélyének. A másik betegség, amit terjeszthetnek a vérszívók, a Lyme-kór, mondta rádiónknak Stikler János, az NNGK biológusa.
4: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrír vagy kékes-lilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő nyitványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírusfertőzésre utaló tünetek jelentkezhetnek, tövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
3: Sok napsütésben bízhatunk, csak kevés felhő lehet az égen. Elvétve kialakulhat zápor, zivatar, a szél gyenge marad, 27-32 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap néhol jobban beborul az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Főként a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben csaphat le egy-egy zápor, zivatar. Egyelőre marad a nyári meleg, de szerdán hideg front érkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Csodás hétfő délután és sok napsütést mindenkinek. Majoros Rita vagyok, és könnyű akadályokat a hétre, úgyhogy indítsuk együtt ezt a délutánt, és hát ezt a hetet is a legjobb hangulatban. Fatboy Slim, Jay-Z, Beyoncé, Magna Cum Laude, Pets and Small, hát ebben a sorrendben érkeznek. A Flower Power pedig már nyitja is az órát. Nagyon szép napot!

Best FM a legjobb zenék, hogy telt a hétvége? Nagyon remélem, hogy jól ki tudták pihenni magukat, és élvezték a koranyári időt, így az első júniusi hétvégén. Én is egy szuper jótékonysági fesztiválon vettem részt, ami nagyon sikeres volt, és nagyon jó hangulatú, úgyhogy tényleg igazán feltöltődve, egy nagyon picit fáradtam, de azért igazán feltöltődve érkeztem ide a hétfő délutánba, úgyhogy hozom a legjobb zenéket. Petson Small, Turnaround, jöhet? Nagyon remélem, hogy igen, így akár az ebéd utáni desszertként Jay-Z és Beyoncé is jön. És az egyik kedvencem tőlük ez a Bonnie és Clyde. Most pedig Fatboy Slim talán egyik legikonikusabb sláger érkezik, amit a legtöbb filmben hallottunk már. Rockefeller Skank itt a Best FM-en. Alapozza meg a délutáni jó hangulatot. Right about now, the funk

0: Best FM a legjobb zenék, ahogy minden délután ma is utazzunk együtt, akinek van közlekedési információja, megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív vele, a számunkon nem változott 0620 55 55 155. Na nézzük, mi újság az M1-esen így hétfő délután. Hegyeshalom felé a 19-es és a 27-es kilométerek között burkolati jeleket festenek, úgyhogy a külső sáv zárva, az érintett szakaszon itt csak a belső sáv járható. A munkavégzés előtt elég nagy a torlódás, már a 8 kilométert is meghaladta, és a kocsisor már az M0-as autóútig húzódik, úgyhogy hát aki teheti, válaszol másik útvonalat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, azt pedig ide várom. Jó utat ma is mindenkinek, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Lenny Kravitz és a The Chamber, a folytatásban pedig friss hírek érkeznek, mert hogy másodperceken belül egy óra. És jönnek a legjobb zenék a folytatásban is, és természetesen a következő órában a nap kérdését is felteszem. De előtte itt lesz a Punjabi MC. És jön majd az Airi Mafia is, a Balaton dalával, ez lesz a Pont olyan, mint rég.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Négy dunaújvárosi tehetség is a csapatban köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Magyar Vízilabda Szövetség tájékoztatása szerint a nyári világversenynek készülő csapatban a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület, vagyis a DFV-je négy tehetsége is bizonyíthat. Fajcsák Zorka, Mihók Mandula, Slap Molnár Anna Mária és Nagy Enikő. A világbajnokságot július 25-e és 31-e között rendezik meg a horvát fővárosban, Zágrábban. A magyar válogatott felkészülése június 22-én kezdődik, amelynek már a dunaújvárosi játékosok is a tagjai lesznek. A magyar csapat július 25-én Románia ellen kezdi meg a szereplést, majd egy nappal később Izrael következik, július 27-én Ukrajna, míg 28-án Kanada lesz az ellenfél, további részletek a Duna Online oldalán. Rablás miatt emelt vádat a dunaújvárosi járási ügyészség egy jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben. A vádirat szerint a férfi tavaly decemberben egy dunaújvárosi élelmiszerüzlet közelében szólította meg 14 éves áldozatát, akitől elkérte a mobiltelefonját azzal az indokkal, hogy üzenetet szeretne írni. Miután azonban kezébe került a mindegy 130 ezer forint értékű készülék, közölte, hogy nem adja vissza. Amikor a telefon lezárult, a férfi arra próbálta kényszeríteni a fiatalt, hogy oldja fel a készüléket, mivel a fiú ellenállt, a vádlót megfenyegette, majd többször bántalmazta is. A sértett végül a fenyegetések hatására feloldotta a telefont, ezt követően a férfi a készülékkel elmenekült a helyszínről, az ügy részletei a Duna Online oldalán. Korszerű, hőkamerás drónokkal védik az őszvidákat, itt Fejérvár megyében is, a kaszálási időszakban. A technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre. A program az elmúlt években fokozatosan bővült, és tavaly országszerte 278 őszgidát sikerült megmenteni. Már lehet jelentkezni a Déri Népprogram országjárás és vándorszínház programjára. Június 14-ig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklór műsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kaptak. A program célja, hogy itt Fejérvár megyében is minél több településre eljussanak az értékteremtő produkciók. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő lehet az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz, részünk számottevő csapadék nem várható. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Újra elérhető a vonatinfo. Tragédia, kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégiumból. 2000 éves település nyomaira bukkantak Vaskúton. Villányi Eszter vagyok. Ülésezik ma a parlament. Döntés születhet egyebek mellett az országgyűlési képviselők tisztelet díjának csökkentéséről, valamint a még folyamatban lévő devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről is. A parlament megválaszthatja a Tisza frakció által kezdeményezett 5 vizsgálóbizottságból 4-nek a vezetőit és tagjait. Az ülés ezekben a percekben kezdődik napi rendelőtti felszólalásokkal. Újra elérhető a teljesen nyilvános regisztrációhoz nem kötött vonatinfó, jelentette be Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter rámutatott, egy éve állt le a rendszer párhuzamosan azzal, hogy gyakoribbá váltak az összeomlások a vasúti hálózaton. Kitért rá, hogy a Magyar Vasút nem fog egyik napról a másikra megjavulni, de a hozzáállás megváltozik. Ennek része az EMIG újraindítása, ami mostantól regisztráció nélkül is elérhető, emellett fejlesztéseket végeznek, hogy a valós idejű információk a MÁV Plusz webes felületén és az applikációban is elérhetőek legyenek. Kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről, az éjszakai tragédiáról a gyermek és oktatásügyi miniszter számolt be. Lanner Tüdét közölte, a fiatal életben van, a mentők stabilizálták az állapotát, jelenleg kórházban kezelik. Azt is jelezte, hogy a tankerület azonnal intézkedett, kapcsolatban vannak a kollégiumi vezetőkkel, a diáktársak pedig azonnali pszichológiai támogatást kapnak. Megújulnak a Balaton legforgalmasabb kompkikötői, elindult a Szántódi és a Tihanyi rév teljes körű korszerűsítése, amint egy 6 milliárd forintos beruházás 2027 végéig tart. A kompok azonban a munkálatok alatt is a megszokott menetrend szerint közlekednek. Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek Vaskút közelében Bács-Kiskunvár megyében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és cölöpfal védhetett. A leletek között egy ritka római kori tetőcserép is előkerült, amely a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni 2. és 4. század között lehetett lakott. Sok napsütésben bízhatunk, csak kevés felhő lehet az égen. Elvétve kialakulhat zápor, zivatar, a szél gyenge marad, 27-32 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap néhol jobban beborul az ég, de több órás napsütésre számíthatunk, főként a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben csaphat le egy-egy zápor, zivatar. Egyelőre marad a nyári meleg, de szerdán hideg front érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Továbbra is szép délutánt kívánok mindenkinek. Egy óra is elmúlt, most már lassan 4 perccel, úgyhogy ránk fér a délutáni kávé, és egy isteni hétfő délutáni hangulat mondjuk. Az E17-től jön az It's Alright, aztán itt lesz az Irie Mafia, jön Janet Jackson, és nem a Backstreet Boys. Most a Punjabi MC repít minket egy kicsit Indiába. Best.

Best FM a legjobb zenék. Mi, akik a 90-es 2000-es évek zenéit szeretjük is hallgatni, éltünk is már akkor, és bulisztunk már akkor ezekre a slágerekre. Hát nekünk is eljött néha, vagy eljön majd egyszer az a pillanat, amikor azt érezzük, hogy hát igazán felnőtté váltunk. Na, de kinek melyik volt ez a pillanat? Mikor éreztük azt életünkben először, hogy felnőtté váltunk? Mondjuk, amikor elkezdtük már az öblítőket szagolgatni, és szimplán lett kedvenc öblítőnk, és nem azt néztük a buliban, hogy mondjuk milyen rákcsát, vagy éppen milyen italokat viszünk a hétvégi bulira, vagy éppen tényleg már a mosószeröblítő kombináció kedvencünk is megvan, vagy nagyítóval olvassuk már a különböző flakonok hátulján az összetevőket, stb. Stb. 0-20-55-55-155 jöhetnek ide az üzenetek. Ki mikor érezte azt először, hogy hát igazán felnőtt most már? Jöhetnek az üzenetek, ott vagyunk Facebookon és Instagramon is, várom a válaszokat. Mellé hozom Nelly Furtado dalát, jön a Say It Right a Best FM-en.

0: That's the way to love.
1: That's the way to love.
0: That's the way to love.
1: That's the way to love.
0: That's the way to love.
1: That's the way to love goes.
2: Best FM a legjobb zenék, jó utat az úton lévőknek, és figyelem az M5-ösön. A főváros felé Kecskemétnél a 87-es és a 86-os kilométerek között burkolatjavítás folyik, úgyhogy legalább 5 kilométeres a torlódás, ami már most kialakult. A 68-as főúton a Balaton új lakelágazásnál egy nyerges teherautó vontatmánya árokba borult, ezért a 94-es kilométernél felpályás korlátozás van érvényben. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hogyha bárkinek útinfója van, tényleg bárhonnan az ország útjairól. Megköszönöm, hogyha jelzi. Jó utat!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
4: 93.1 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
3: Reklám. Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán, június 12-én, Kunszent Miklóson, a Kikeművelődési Háznál. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőit a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
3: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es! És 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jetlag, te meg én, ez a dal zárta az órát, de mindjárt nyitom a következőt, mert hogy friss híreket hallgatunk, hiszen 2 órához érkezik már mindjárt ez a délután, nagyon gyorsan telik az idő, úgyhogy mindjárt mehetünk haza a munkából, de előtte hallgassuk még meg a következő órában a Hooligans dalát, jön a Vér nem válik vízzé. Itt lesz a C-Block is és a Summertime.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: 4 dunaújvárosi tehetség is a csapatban, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxygen Media híreit hallják. A Magyar Vízilabda Szövetség tájékoztatása szerint a nyári világversenynek készülő csapatban a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület, vagyis a DFV-je 4 tehetsége is bizonyíthat. Fajcsák Zorka, Mihók Mandula, Slap Molnár Anna Mária és Nagy Enikő. A világbajnokságot július 25-e és 31-e között rendezik meg a horvát fővárosban, Zágrábban. A magyar válogatott felkészülése június 22-én kezdődik, amelynek már a dunaújvárosi játékosok is a tagjai lesznek. A magyar csapat július 25-én Románia ellen kezdi meg a szereplést, majd egy nappal később Izrael következik, július 27-én Ukrajna, míg 28-án Kanada lesz az ellenfél, további részletek a Duna Online oldalán. Új elektromos kerékpárokkal támogatja mindennapi munkavégzést a Bodajki Önkormányzat. A beszerzés célja, hogy a házi segítségnyújtásban dolgozó munkatársak, valamint a hivatali kézbesítő gyorsabban, kényelmesebben és hatékonyabban tudja ellátni feladataikat a településen. A fejlesztésről Wurzinger Lóránt, Bodajk polgármestere számolt be közösségi oldalán. Mint fogalmazott, az e-bike-ok a helyi modulbolt jóvoltából érkeztek meg, és reményeik szerint hosszú távon segítik majd új tulajdonosaik munkáját. Részletek a FEOL oldalán. A májusi közgyűlésen, nem nyilvános ülésen tárgyalt a Dunaújváros önkormányzata a József Attila könyvtár Dunaújváros intézmény vezetésére kért pályázatot. Annak elbírálása megtörtént, és a döntés értelmében a következő időszakban továbbra is Tóth Éva irányítja az intézményt. A József Attila könyvtár igazgatója egyébként idén, januárban a Fejérvár megyei kormányhivatal által az első alkalommal rendezett a Magyar Kultúra Napja alkalmából miniszteri elismerést vehetett át a közművelődésért, a kultúráért évtizedek óta elhivatottan végzett tevékenységért az intézményvezető. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őszgidákat, itt Fejérvár megyében is, a kaszálási időszakban. A technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre. A program az elmúlt években fokozatosan bővült, és tavaly országszerte 278 őszgidát sikerült megmenteni. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő lehet az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz, részünk számottevő csapadék nem várható. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Átfogó vizsgálat indul a gyermekvédelemben. Újra elérhető a vonatinfó. Rendőrök mentették meg egy fiatal életét. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A gyermekvédelem súlyos helyzetére irányította a figyelmet a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában leszögezte, elvégzik a rendszer átfogó vizsgálatát. Rámutatott, szakemberek és nevelőszülők hiányoznak a rendszerből. 1600 olyan gyermek van, akik nem kapnak helyet a szakellátásban. A kormányfő bejelentette, a gyermekvédelemben történt bántalmazások kivizsgálására miniszteri biztost neveznek ki. 1 milliárd forintos kártalanítási, kártérítési alap felállítását tervezik az áldozatok lelki, orvosi és anyagi megsegítésére. Egyúttal arról is beszámolt, hogy több gyermekvédelmi szervezet vezetőjét elbocsátották. Újra elérhető a teljesen nyilvános regisztrációhoz nem kötött vonatinfó, jelentette be Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter rámutatott, egy éve állt le a rendszer párhuzamosan azzal, hogy gyakoribbá váltak az összeomlások a vasúti hálózaton. Kitért rá, hogy a Magyar Vasút nem fog egyik napról a másikra megjavulni, de a hozzáállás megváltozik. Ennek része az EMIG újraindítása, ami mostantól regisztráció nélkül is elérhető, emellett fejlesztéseket végeznek, hogy a valós idejű információk a MÁV Plusz webes felületén és az applikációban is elérhetőek legyenek. A levegőben kapták el a rendőrök azt a 20 éves férfit, aki le akarta vetni magát a Petőfi hídról vasárnap délután. A BRFK közlése szerint a korláton ülő fiatalt két irányból közelítették meg. Az utolsó pillanatban az egyik rendőr elkapta a férfi ingét, majd együttes erővel húzták föl. A fiatal ellenállt, így meg kellett bilincselniük, hogy kórházba juttassák. Egy új 10 000 tonnás romboló megépítését és titkos víz alatti fegyverek fejlesztését rendelt el Észak-Korea vezetője. Kim Jong-un egy haditengerészeti bemutatón beszélt arról, hogy országa jelentősen erősíteni kívánja tengeri haderejét és nukleáris elrettentő képességét. Az Al Jazeera arról írt, a bejelentések néhány nappal Xi Jinping kínai elnök fennyani látogatása előtt hangzott el. Szakértők szerint Kim Jong-un a kínai vezető érkezése előtt igyekszik demonstrálni Észak-Korea katonai erejét. Sok napsütésben bízhatunk, csak kevés felhő lehet az égen. Elvétve kialakulhat zápor, zivatar, a szél gyenge marad, 27-32 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap néhol jobban beborul az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Főként a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben csaphat le egy-egy zápor, zivatar. Egyelőre marad a nyári meleg, de szerdán hideg front érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra után járunk, pontosan 4 perccel megy tovább a jó hangulat. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Summertime, jöhet, szívlak, imádom ezt a dalt, és igazán hozza ezt a koranyári hangulatot. Hát hiszen már június van, úgyhogy lassan kitör a vakáció is. De előtte még Jennifer Hudson-t is meghallgatjuk, jön a Spotlight. Szép napot mindenkinek!
0: Best FM!

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Szárligetnél a 44-es és a 48-as kilométerek között folyik a munka, emiatt csak egy sáv járható. A korlátozás előtt jelen pillanatban 15 kilométert is meghaladta már a torlódás, úgyhogy mindenképpen kerüljön, aki még teheti, az 1-es főúton. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Kecskemétnél pedig a 87-es és a 86-os kilométerek között szintén dolgoznak a munkaterület előtt, itt legalább 5 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha van bárkinek közlekedési információja, megköszönöm, ha elküldi. Jó utat, vigyázzanak magukra az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És

A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés az, hogy mikor éreztük igazán azt, vagy először azt, hogy felnőttünk. Ádám üzenetét imádom. Amikor rájöttem, hogy egy jó serpenyő jobban feldob, mint egy új telefon, vagy akár egy koncertjegy. Zoli azt írja, amikor egy barkács áruházban tényleg izgalomba jöttem. Imádom ezeket az üzeneteket. 0620 55 55 155. Kinek mikor jött el az a pillanat, amikor azt érezte? Hát ő bizony felnőtt. Jöhetnek az üzenetek a 0620 55 55 155-re. Na megjöhet a Bahamán is. Who let the dogs out? Ezen a csodás délutánon itt a Best FM-en. Who let the-

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Elvette a fiatal telefonját, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rablás miatt emelt vádat a Dunaújvárosi Járási Ügyészség egy jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben. A vádirat szerint a férfi tavaly decemberben egy dunaújvárosi élelmiszerüzlet közelében szólította meg 14 éves áldozatát, akitől elkért a mobiltelefonját azzal az indokkal, hogy üzenetet szeretne írni. Miután azonban kezébe került a mintegy 130 ezer forint értékű készülék, közölte, hogy nem adja vissza. Amikor a telefon lezárult, a férfi arra próbálta kényszeríteni a fiatalt, hogy oldja fel a készüléket. Mivel a fiú ellenállt, a vádlott megfenyegette, majd többször bántalmazta is. A sértett végül a fenyegetések hatására feloldotta a telefont, ezt követően a férfi a készülékkel elmenekült a helyszínről, az ügy részletei a Duna Online oldalán. Tóth Dezső emléke előtt tiszteleg kiállításával a József Attila könyvtár az autodidakta alkotó műveiből összeállított tárlat, a város közismert és köztiszteletben álló személyiségének sokszínű életművét mutatja be. A kiállítást a Pentele Baráti Kör, a József Attila könyvtár és a Rosti Pál Technikum közösen szervezte. Tóth Dezső nem csak mérnökként és oktatóként alkotott maradandót, hanem festőként, kézművesként és íróként is gazdag örökséget hagyott maga után. Részletek a Duna Online oldalán. Új elektromos kerékpárokkal támogatja mindennapi munkavégzést a Bodajki önkormányzat. A beszerzés célja, hogy a házi segítségnyújtásban dolgozó munkatársak, valamint a hivatali kézbesítő gyorsabban, kényelmesebben és hatékonyabban tudja ellátni feladataikat a településen. A fejlesztésről Wurzinger Lóránt, Bodajk polgármestere számolt be közösségi oldalán. Mint fogalmazott, az e-bike-ok a helyi modulbolt jóvoltából érkeztek meg, és reményeik szerint hosszú távon segítik majd új tulajdonosaik munkáját. Részletek a FEOL oldalán. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti az Európai Friss akciókampány itt Fejér vármegyében is. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, videósok, séfek, táplálkozási tanácsadók inspirálják a jövő generációját az egészséges étkezésre, a többi közt sportrendezvényeken és digitális platformokon. Holnap nyugat felől sokfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és délután, este a Dunántúlon, majd a középső északi tájakon egyre több felé számíthatunk záporra, zivatarra. A déli egyszelet sokfelé kísérhetik élénklökések, majd késő délután, este északnyugat felől egyre több felé északnyugatira fordul a szél. A zivatarok környezetében erős viharos széllökésekre lehet számítani. A legmelegebb órákban 27 és 32 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Itt vagyunk a 93.1 Best FM-en. Dunaújvárosi hallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit. Ezen a héten is találkozunk, elméletileg minden nap 3 órát lepörgetünk jó hangulatban. Este 6-ig jelentkezem a stúdióból. A nevem Molek Csongor, és indítja az órát Paddy LeGrand. Meghallgatjuk a Let Me Think About It című dalt.
3: 93.1 Best

Ez a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és tartalmas hétfő délutánt kívánok. A nevem Oleg Csongor. Június 8-át írunk már, Ágnes, Vilmos, Tas, Ellák és Medárd napja van. Nekik boldog névnapot, a születésnaposokat Isten éltesse nagyon sokáig. 159 évvel ezelőtt ezen a napon megkoronázták első Ferenc József királyt és Erzsébet királynét. És 240 éve először árultak New Yorkban nem házi készítésű fagylaltot. Híres emberek, akik június 8-án születtek, 111 éve született Reményi Sándor, bariton énekes. 216 éve látott napvilágot Robert Schumann, német zeneszerző, a zenei romantika egyik vezéregyénisége. És 183 éve látott napvilágot Széll Kálmán, aki 1899 és 1903 között Magyarország miniszterelnöke volt. Az ünneplő hallgatókat Isten éltesse sokáig Dunaújvárosban és a környéken. Alice DJ örök parti felvételével folytatjuk a délutánt, a dal a Better Off Alone.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat mindenkinek, aki vezet éppen itt Dunaújvároson belül, vagy csak a vonzás körzetben, kedves autósok. Az 53-ason, azaz Solt-Tompa másodrendű főúton a 0-as és a 15-ös kilométer között útszűkület miatt lassabb a haladás. Csak úgy, mint az 52-14-esen, Kecskemét-Kerekegyháza szabadszállás összekötő úton, itt a 11-es és a 32-es kilométer között számíthatnak még útszűkületre, kátyúzási munkálatok miatt. És az 51-122-esen a Kulcsbekötő úton is végeznek útépítési munkákat. Június 12-én várható változás, a 0-as 1-es kilométernél jelenleg félpályás lezárás van érvényben. Kérem jelezzék, ha van egyéb tapasztalat a környékünkről, és lehet szó trafipaxról is, rendőri aktivitásról. 0630 74 74 777 a telefonszámunk. Előre is kösz szépen! Christina Aguilera és Lil Kim közös számet játszom most. Ez a Lady Marmalade. Let me hear ya.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en együtt szórakozunk még a következő két órában is, ha velünk tartanak a hallgatók Dunaújvárosból, vagy a környékünkről, mindenkit nagy szeretettel köszöntök. A mikrofon mögött Molek Csongor, és megint parti felvételt hallgatunk a következő felvonás elején. Florida és Kesha közös számával kezdünk, ez a Right Round.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Sok napsütésre számíthatunk, akár 32 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Media hírei következnek.
7: Az élelmiszerek okozta megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Erre hívta fel a figyelmet a NÉBIH az élelmiszerbiztonsági világnapon. Azt írták, az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készételek elkülönítése olyan szabályok, amelyek a fogyasztók egészségét védik. 150 szorványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba. Agárdon, Máiban és Orfűn az ötnapos táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik a gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. Több mint 10 000 résztvevővel rendeztek női futógálát a Városligetben. A szervezők szerint a nevezők közt kiemelkedő volt a fiatalok aránya, de sokan voltak a 60 év fölöttiek is. 7 különböző táv közül lehetett választani, volt, aki több távot is teljesített. A családi futáson a férfi hozzátartozók is rajthoz állhattak, emellett idén először volt esélyegyenlőségi futam, ahol fogyatékossággal élő és épp résztvevők együtt tették meg a távot. A rendezvényen adományokat is gyűjtöttek a mozgásjavító óvoda új terápiás helyiségének létrehozására.
6: Csak nem 250 000 vállalkozás választhatja jövőre a katát. A GKI gazdaságkutató jelentése szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának tervezett kibővítése több mint 300 000 vállalkozót érinthet. Hozzátették, az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozásoknak és önfoglalkoztatóknak, biztosítaná a számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Csak nem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáruval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit tartóztattak le.
7: Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A fórumon Keir Starmer, brit miniszterelnök, Emmanuel Macron, francia államfő és Friedrich Merz, német kancellár Volodymyr Zelenszkijjel egyeztetett a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát, valamint az ukrán rakéta és légvédelmi eszközgyártás fokozását sürgették.
6: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, néhol fordulhat elő zápor, zivatar, gyenge mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 12 és 18, a legmagasabb pedig 26 és 32 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép hétfőt mindenkinek! Sokan melóznak még, tudom, de pár már végeztek. Hát nekik jó pihit, a többieknek pedig kitartás, dunaújvárosi hallgatók. Ez a 93.1 Best FM. A stúdióból pedig továbbra is én jelentkezem, és játszom a legjobb zenéket. A nevem Molek Csongor. Kesha és Florida közös száma szól. A Right Round.
8: 93.1 Best

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Holnapra még nem mondanak csapadék a dunói városi hallgatók, de fátyol felhőket már említik. Azt mondják a hozzáértők, hogy itt a mi tájegységünkön is gyakran szűrhetik majd a napsütést. És késő délutántól érkezhetnek a gomoly felhők, esetleg gyenge zápor, gyenge zivatar kialakulhat, de erre kicsi az esély. És a csúcsérték olyan 28-33 fok körül alakul, igazán nyárias. A reggeli órákban is ezt a 12-18 fokot mérhetjük továbbra is. Pollen terhelés, kedves allergiás hallgatók? Hát visszavett egy kicsit itt a mi környékünkön. A pázsitfűfélék, a csalánfélék és a gombák pollen szintje maradt még a közepes tartományban. A fenyőfélék, a bodza, lórom, utifű pollen koncentrációja pedig alacsony szinten van. Azért biztos, ami biztos, papírzsebkendő legyen a zsebben bőséggel. George Michael következik az előadói listából itt a Best FM-en, és meghallgatjuk a Fast Love című felvételét.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 West FM, a legjobb zenék dunaújvárosi hallgatók múlt hét csütörtök délelőtt élettel, majd később énekszóval töltötték meg a dunaújvárosi diákok a Kultik mozi előtti teret. Kovács Piroska, a Vasvári iskola pedagógusa, a hagyományteremtő kezdeményezése megvalósult idén is. Igen, az összetartozás napján pontban 11 órakor a Kárpát-medencében meg annyi magyar fiatal énekelt együtt, délelőtt Szarka Tamás Kézfogás című dala kapott főszerepet. A kezdeményezéshez a településünk valamennyi oktatási intézménye csatlakozott, 400-nál is több fiatal sorakozott fel a mozi előtt az iskolájukat reprezentáló táblákkal, az intézményekre jellemző színekkel és ruhadarabokkal. Az önkormányzat nevében Barta Endre humánügyekért felelős alpolgármester köszöntötte a fiatalokat, és néhány szóban beszélt a trianoni tragédiáról is. Emellett pedig azt is bejelentette, hogy a városvezetés élményfürdőbe lépőre beváltható utalványokkal köszöni meg a fiatalok szerepvállalását. A fotós beszámolót megtalálják a dunaújváros.com hírportálon. Lazulunk egyet az Eszvet felvételével, a dal címe Shine.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pontosítunk, a 93-1 Best FM-en. Itt Dunaújvárosban és a környéken a legjobb zenéket pörgetjük folyamatosan. Tulajdonképpen a nap 24 órájában, kedves hallgatók, és aki nemrég csatlakozott hozzánk, őket is nagy szeretettel köszöntöm. Én Molek Csongor vagyok, és ő indítja az utcsó közös óránkat a Gangsta Lovin című slágerével.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán, június 12-én, Kunszent Miklóson, a Kike Művelődési Háznál. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőit a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Sok napsütésre számíthatunk, akár 32 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Több száz vendégnek kellett elhagynia egy zalakarosi szállodát, miután hajnalban tűzütött ki az épület alaksorában, közölte a Zala megyei katasztrófavédelem. A mosodában törülközők kaptak lángra, a tüzet gyorsan eloltották, de nagy volt a füst. A szálloda egyik dolgozóját enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba vitték. Az oltás idejére 380 embernek kellett elhagynia a hotelt, de fél óra múlva vissza is térhettek szobájukba. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A fórumon Keir Starmer, brit miniszterelnök, Emmanuel Macron, francia államfő és Friedrich Merz, német kancellár Volodymyr Zelenszkijjel egyeztetett a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát, valamint az ukrán rakéta és légvédelmi eszközgyártás fokozását sürgették. Csak nem 4 millió vállalkozás választhatja jövőre a katát. A GKI gazdaságkutató jelentése szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának tervezett kibővítése több mint 300 000 vállalkozót érinthet. Hozzátették, az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozásoknak és önfoglalkoztatóknak, biztosítaná a számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi miséjén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. A pápa egyhetes spanyolországi látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt a madridi szabadtéri mise és az azt követő úrnapi körmenet. Több mint 10 000 résztvevővel rendeztek női futógálát a Városligetben. A szervezők szerint a nevezők közt kiemelkedő volt a fiatalok aránya, de sokan voltak a 60 év fölöttiek is. 7 különböző táv közül lehetett választani, volt, aki több távot is teljesített. A családi futáson a férfi hozzátartozók is rajthoz állhattak, emellett idén először volt esélyegyenlőségi futam, ahol fogyatékossággal élő és épp résztvevők együtt tették meg a távot. A rendezvényen adományokat is gyűjtöttek a mozgásjavító óvoda új terápiás helyiségének létrehozására. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, néhol fordulhat elő zápor, zivatar, gyenge mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 12 és 18, a legmagasabb pedig 26 és 32 fok között alakul.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Elvette a fiatal telefonját, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Rablás miatt emelt vádat a Dunaújvárosi Járási Ügyészség egy jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben. A vádirat szerint a férfi tavaly decemberben egy dunaújvárosi élelmiszerüzlet közelében szólította meg 14 éves áldozatát, akitől elkérte a mobiltelefonját azzal az indokkal, hogy üzenetet szeretne írni. Miután azonban kezébe került a mintegy 130 ezer forint értékű készülék, közölte, hogy nem adja vissza. Amikor a telefon lezárult, a férfi arra próbálta kényszeríteni a fiatalt, hogy oldja fel a készüléket, mivel a fiú ellenállt, a vádlott megfenyegette, majd többször bántalmazta is. A sértett végül a fenyegetések hatására feloldotta a telefont, ezt követően a férfi a készülékkel elmenekült a helyszínről, az ügy részletei a Duna Online oldalán. Tóth Dezső emléke előtt tiszteleg kiállításával a József Attila könyvtár az autodidakta alkotó műveiből összeállított tárlat a város közismert és köztiszteletben álló személyiségének sokszínű életművét mutatja be. A kiállítást a Pentele Baráti Kör, a József Attila könyvtár és a Rosti Pál Technikum közösen szervezte. Tóth Dezső nem csak mérnökként és oktatóként alkotott maradandót, hanem festőként, kézművesként és íróként is gazdag örökséget hagyott maga után. Részletek a Duna Online oldalán. Új elektromos kerékpárokkal támogatja mindennapi munkavégzést a Bodajki önkormányzat. A beszerzés célja, hogy a házi segítségnyújtásban dolgozó munkatársak, valamint a hivatali kézbesítő gyorsabban, kényelmesebben és hatékonyabban tudja ellátni feladataikat a településen. A fejlesztésről Wurzinger Lóránt, Bodajk polgármestere számolt be közösségi oldalán. Mint fogalmazott, az e-bike-ok a helyi modulbolt jóvoltából érkeztek meg, és reményeik szerint hosszú távon segítik majd új tulajdonosaik munkáját. De részletek a FEOL oldalán. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját, a kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz itt Fejér vármegyében is. Éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, melyet június 18-án tartanak. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő lehet az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz, részünk számottevő csapadék nem várható. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az utolsó közös felvonásunkat beindítjuk itt a 93-1 Best FM-en. Így hétfő késő délután Dunai Városi hallgatók, örülök, hogy együtt szórakozunk a folytatásban is. A nevem Molek Csongor, hasznos infokat hozok még természetesen, mindjárt közlekedünk. Az órát pedig indítja, ahogy ígértem, Eve és szól a Gangsta Love-in.
0: 93-1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok a közlekedőknek, akik vezetnek dunai városi autósok. Közmépítési munkálatok miatt továbbra is lassabb a haladás az 51-esen Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomásodrendű főúton a 85-ös kilométernél. Aztán a 72-es és a 76-os kilométernél szintén az 51-esen számíthatnak szükületre, és az 513-ason a Dunabecse-Apostagnásodrendű főúton az 1-es és a 4-es kilométer között itt is közmépítési munkálatokról van szó. Ha van egyéb infójuk, akkor kérem mondják el 30-as 74 77 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. DJ Tonka zenél most a Besten, és szól a Don't Be Afraid című felvétele.

A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, Dunai Város önkormányzata zárt ülésen intézményvezetői megbízásról is döntött a legutóbbi közgyűlésen, és úgy határoztak, a József Attila könyvtár igazgatója továbbra is Tóth Éva lesz, írja a feol.hu hírportál. Igen, a májusi közgyűlésen, nem nyilvános ülésen tárgyalta az önkormányzat a könyvtár vezetésére kírt pályázatot, és annak elbírálása megtörtént, és a döntés értelmében a következő időszakban továbbra is Tóth Éva irányítja az intézményt. A József Attila könyvtár igazgatója egyébként idén januárban a Fejérvár megyei kormányhivatal által az első alkalommal rendezett a Magyar Kultúra Napja alkalmából miniszteri elismerést vehetett át a közművelődésért, a kultúráért, évtizedek óta elhivatottan végzett tevékenységéért. A feol.hu hírportálon megtalálják a részletesebb infókat. Most Bryan Adams és Chicane közös számát játszom, ez a Don't Give Up című dal. Don't give up.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Egy érzelmes sláger lesz a mai búcsúdal, így hétfőn késő délután dunói veresi hallgatók, a Lighthouse Family-től a Hike című felvétel. Ez is örök sláger, és ezzel köszönöm meg a figyelmet az előző három felvonásra főleg. További tartalmas késő délutánt, és majd későbbre kora estét kívánok. Remélem a pihit betervezték, tudom még csak hétfő van, holnap pedig találkozunk, délután 3-tól jelentkezem. Molek Csongort hallották, minden jót kívánok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Elvette a fiatal telefonját, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rablás miatt emelt vádat a Dunaújvárosi Járási Ügyészség egy jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben. A vádirat szerint a férfi tavaly decemberben egy dunaújvárosi élelmiszerüzlet közelében szólította meg 14 éves áldozatát, akitől elkérte a mobiltelefonját azzal az indokkal, hogy üzenetet szeretne írni. Miután azonban kezébe került a mintegy 130 ezer forint értékű készülék, közölte, hogy nem adja vissza. Amikor a telefon lezárult, a férfi arra próbálta kényszeríteni a fiatalt, hogy oldja fel a készüléket, mivel a fiú ellenállt, a vádlott megfenyegette, majd többször bántalmazta is. A sértett végül a fenyegetések hatására feloldotta a telefont, ezt követően a férfi a készülékkel elmenekült a helyszínről, az ügy részletei a Duna Online oldalán. Új elektromos kerékpárokkal támogatja mindennapi munkavégzést a bodajki önkormányzat. A beszerzés célja, hogy a házi segítségnyújtásban dolgozó munkatársak, valamint a hivatali kézbesítő gyorsabban, kényelmesebben és hatékonyabban tudja ellátni feladataikat a településen. A fejlesztésről Wurzinger Lóránt, bodajk polgármestere számolt be közösségi oldalán. Mint fogalmazott, az e-bike-ok a helyi modulbolt jóvoltából érkeztek meg, és reményeik szerint hosszú távon segítik majd új tulajdonosaik munkáját. Részletek a FEOL oldalán. A májusi közgyűlésen nem nyilvános ülésen tárgyalt a Dunaújváros önkormányzata a József Attila könyvtár Dunaújváros intézmény vezetésére kért pályázatot. Annak elbírálása megtörtént, és a döntés értelmében a következő időszakban továbbra is Tóth Éva irányítja az intézményt. A József Attila könyvtár igazgatója egyébként idén, januárban a Fejérvár megyei kormányhivatal által az első alkalommal rendezett a Magyar Kultúra Napja alkalmából miniszteri elismerést vehetett át a közművelődésért, a kultúráért évtizedek óta elhivatottan végzett tevékenységért az intézményvezető. A hazai friss szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti az Európai Friss akciókampány itt Fejérvár megyében is. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, videósok, séfek, táplálkozási tanácsadók inspirálják a jövő generációját az egészséges étkezésre, a többi közt sportrendezvényeken és digitális platformokon. Holnap nyugat felől sokfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és délután, este a Dunántúlon, majd a középső északi tájékon egyre több felé számíthatunk záporra, zivatarra. A déli egyszelet sokfelé kísérhetik élénklökések, majd késő délután, este északnyugat felől egyre több felé északnyugatira fordul a szél. Az ivatarok környezetében erős viharos széllökésekre lehet számítani. A legmelegebb órákban 27 és 32 fokra van kilátás.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Négy új vizsgálóbizottságról döntött az országgyűlés. Folyamatos a vízpótlás az országban. Nem lehet sörözni a sétányon Balaton lelén. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megválasztotta az országgyűlés négy új vizsgálóbizottság tagjait és vezetőit. A testületek a Magyar Nemzeti Bank korábbi működését, a privatizáció során eltűnt közvagyon sorsát, a kegyelmi ügy körülményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer problémáit vizsgálják majd. A bizottságok felállítását a Tiszapárt parlamenti frakciója kezdeményezte. A testületeknek évvégéig kell elkészíteniük jelentéseiket, amelyeket nyilvánosságra hoznak. Folyamatos a víz megtartás és a vízpótlás az országban. Május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezték holtágak, természetvédelmi területek és csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban összesen 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta a rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
3: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is, vagy talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
2: Újra elérhető a vonatinfó, a közlekedési és beruházási miniszter közölte. A rendszer ismét teljesen nyilvánosan, regisztráció nélkül használható. Pitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utastájékoztatás javítása a cél. Hozzátette, a fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Június 1-től tilos alkoholt fogyasztani Balaton leleközterületein. Az új önkormányzati rendelet az utcákra, parkokra, terekre és sétányokra is vonatkozik. A szabályozás célja, hogy a nyári turista szezonban is megőrizzék a közrendet és a közbiztonságot. A nyaralóknak ugyanakkor nem kell lemondaniuk a fröccsről vagy a sörről. A tilalom ugyanis nem érinti a vendéglátóhelyek teraszait, a fesztiválokat, a kijelölt strandszakaszokat és a rendezvénytereket. A rendőrség figyelmeztet, a szabályok megszegői bírságra számíthatnak. Holnap a napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A meleg azonban marad, délután 28 és 33 fok közötti értékeket mérhetünk. Az előrejelzések szerint szerdán főként északon és északkeleten nő a csapadék esélye, miközben élénk helyenként erős szél kíséri az időjárást. Csütörtökön egy markánsabb front érkezik, többfelé várható eső, zápor, zivatar, majd nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet és a csapadékhajlam is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Na végre beütött az az igazi rock and roll nyár, úgyhogy most már, hála az égnek, leengedett ablaknál lehet átsorogni a dugóba. Ugye milyen jó? Na, de ettől függetlenül tényleg lehet ugyanazt csinálni, amit eddig is hétfőnként csináltatok 6 és 8 óra között. Szóval ablak le, hangerő fel, jönnek a legnagyobb klubklasszikusok mixben. 6-7-ig van White Boy-jal, 7-től Lauer Krisztiánnal, hétfői rezidensünkkel a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift!
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mix.

0: zenékkel.
1: Aki Classic House szeretne hallgatni, a legjobb helyen jár, a legjobb időben, hiszen mindig erről szól a hétfő 6 és 8 óra között. A funky arcoknak pedig csak azt tudom mondani, hogy hát akkor holnap veletek ugyanitt, mert hogy holnap, kedden pedig a funky a főszerep ugyanígy 6-tól 8-ig mixben, DJ Hangya csatlakozik majd hozzám. A szerda a pop és rádiós lágerek napja, akkor DJ Effendi veszi majd át tőlem mindig a lemezjátszót 7-től. Csütörtökön Dance, DJ Miller az, aki utánam pörget, majd szombaton hip-hop és R&B, Slim Fit Szabi, akit lejátszó meg a keverő 7-től, vasárnap pedig Chillange és Deep House, ott pedig DJ Németi a rezidensünk. Ma pedig tehát Classic House, 7-től majd.

0: Kixman. Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: A 90-es és a 2000-es évek reneszánszának köszönhetően a most érkező úriembert is egyre több helyre hívják fel lépni, meg szerencsére egyre több helynek igent mond. Adja azért, hogy egyszer talán hozzák is végre eljut, mert hát azért annak megvan a bája, amikor ő maga rakja fel a lemezjátszóra azokat a klubhimnuszokat, amelyeket ő írt, vagy amelyeket ő remixelt. Armand Van Helden és Tori Amos Professional videójának általa készített remixeljön itt a Best FM.

Let's go.

0: zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Egy időben nagyon rendesen küldtétek, de hát mostanában nem mondtuk, ez igaz, úgyhogy szólok megint, hogyha van ötlet, mert hát azért a mi fejünk sem káptalan, oké, hogy 30 évnyi zene itt van a fejünkben, de ettől függetlenül még bizonyos dalok kerülhetnek valamiért szürke vagy fekete zónába, szóval, hogy bőven biztos, hogy vannak olyan dalok, amelyek nem jutnak eszünkbe, pedig simán elférnének a Classic House-ba, a Funky-ba, vagy a Dance-be, vagy a Pop és Rádiós lágerekbe. Szóval, hogyha van ilyen, akkor nyugodtan írjátok meg nekünk 0620 55 55 155 az SMS és a Viber számunk, küldtetek nekünk e-mailt és az infokukat bestfmbudapest.hu-ra, de hogyha a Best FM Night Shift oldalunkat, vagy a Best FM Rádió Magyarország oldalakat meglátogatjátok Facebookon és Instán, akkor azon keresztül is üzenhettek nekünk egész nyugodtan. Na, az én 60 percem már, ami a mixet illeti, ennyi volt mára, úgyhogy Lauer Krisztiánnal gyorsan helyet cserélünk. Még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb klubhimnuszok, szigorúan a House mesdjén haladunk tovább, szóval pár perc múlva innen folytatjuk. Lauer Krisztiánnál majd a lemezjátszók mögött. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Négy dunaújvárosi tehetség is a csapatban, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Magyar Vízilabda Szövetség tájékoztatása szerint a nyári világversenynek készülő csapatban a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület, vagyis a DFV-je négy tehetsége is bizonyíthat. Fajcsák Zorka, Mihók Mandula, Slap Molnár Anna Mária és Nagy Enikő. A világbajnokságot július 25-e és 31-e között rendezik meg a horvát fővárosban, Zágrábban. A magyar válogatott felkészülése június 22-én kezdődik, amelynek már a dunaújvárosi játékosok is a tagjai lesznek. A magyar csapat július 25-én Románia ellen kezdi meg a szereplést, majd egy nappal később Izrael következik, július 27-én Ukrajna, míg 28-án Kanada lesz az ellenfél, további részletek a Duna Online oldalán. Új elektromos kerékpárokkal támogatja mindennapi munkavégzést a Bodajki Önkormányzat. A beszerzés célja, hogy a házi segítségnyújtásban dolgozó munkatársak, valamint a hivatali kézbesítő gyorsabban, kényelmesebben és hatékonyabban tudja ellátni feladataikat a településen. A fejlesztésről Wurzinger Lóránt, Bodajk polgármestere számolt be közösségi oldalán. Mint fogalmazott, az e-bike-ok a helyi modulbolt jóvoltából érkeztek meg, és reményeik szerint hosszú távon segítik majd új tulajdonosaik munkáját. Részletek a FEOL oldalán. A májusi közgyűlésen, nem nyilvános ülésen tárgyalt a Dunaújváros önkormányzata a József Attila könyvtár Dunaújváros intézmény vezetésére kiírt pályázatot. Annak elbírálása megtörtént, és a döntés értelmében a következő időszakban továbbra is Tóth Éva irányítja az intézményt. A József Attila könyvtár igazgató egyébként idén, januárban a Fejérvár megyei kormányhivatal által az első alkalommal rendezett a Magyar Kultúra Napja alkalmából miniszteri elismerést vehetett át a közművelődésért, a kultúráért évtizedek óta elhivatottan végzett tevékenységéért az intézmény vezetőjét. Meghirdették a Bolygó Barát Ízek hónapját, a kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz itt Fejér vármegyében is. Éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, melyet június 18-án tartanak. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő lehet az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz, részünk számottevő csapadék nem várható. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Felfüggesztik a devizahiteles végrehajtásokat, bekerülhet az új keresztbe a cipzárelv, rekordot döntöttek a megújuló energiaforrások. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat, így döntött az országgyűlés. A javaslatot a Tisza párt két képviselője, Hantosi István és Mellétei Barna Márton nyújtotta be. Ez alapján a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a szabályozás felülvizsgálata. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet, az új kereszt tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti, mondta rádiónknak Gyulainétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub keresztbizottságának elnöke.
4: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra. Ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
3: Történelmi csúcsot ért el májusban a megújuló energiaforrások aránya a hazai villamos energiatermelésben. A MAVIR adatai szerint a Magyarországon megtermelt áram több mint felét már megújuló források adták, elsősorban a naperőműveknek köszönhetően. A szakemberek szerint jó esély van rá, hogy júniusban újabb rekord szülessen és tovább növekedjen a zöld energia részaránya. 70-nél is több programmal várja a közönséget az első országos szecessziós építészeti fesztivál. A szerdán kezdődő esemény sorozaton olyan épületek is látogathatók lesznek, amelyek egyébként ritkán vagy egyáltalán nem nyitják meg kapuikat a nagy közönség előtt. A fesztivál Budapesten, Szegeden, több vidéki városban és a vajdasági Szabadkán is kínál vezetett sétákat, előadásokat és kulturális programokat. Holnap még folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcs hőmérsékletekkel. Délutántól azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős, helyenként viharos szellőkésekkel. Az előrejelzések szerint szerdán változékonyabb időre készülhetünk, több lesz a gomoly felhő és főként az ország északi, északkeleti részén fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy frontvonul át felettünk, többfelé csapadékkal és megerősödő széllel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Újabb hétfőn, újabb egy óra, amiben Lauer Krisztián válogat a 90-es és a 2000-es évek legnagyobbjaiból. Classic House, klub klasszikusok, klub pirusok, tök mindegy, hogy nevezzük. A megszokott íz, a megszokott minőség, ez még a macskanyelvnek volt az a reklámja? Nem is tudom. Nem, mindegy, lényeg. Szóval, na, aki Classic House-t akar az ezredfordulóból, itt most megkapja még egy órán keresztül. Köszönhetően Lauer Krisztiánnak.
6: Így van, keks. A szexek kekse, a kekszek szex. Most ez jutott eszembe.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Hú, már nem vagyok benne teljesen biztos, de nekem úgy rémlik, hogy én ezt is játszottam a Puskásban.
3: Igen.
2: Ugye? Én így válogattam, hogy egyet a franciáknak, egyet az angoloknak. No. És akkor mindenki megkapja a magáit. Egyébként soha rosszabb párosítást tennél, tehát hogy nem is tudom, hogy mondjuk a németek lettek volna a döntőben, meg ott azért jó német zenéből lehet, hogy meglettem volna.
4: Meglettél volna lőve. Játszhattál volna egy-két technót.
2: Az lehet. Jó, meg mondjuk Tom Novi meg ilyenek, de hogy azért, na mégis, azért mennyivel egyszerű volt így a dolog, hogy angol meg francia zenéket.
4: De az a durva egyébként, hogy a Tom Novi például, szerintem ő az egyedüli talán németek közül, aki house-ban ugye el van ismerve, hát, egyébként a Musti, de egyébként tényleg ott csak az atom... Kemény technó.
2: Vagy a technó, igen. Na mindegy. Ja, mert hogy csak azért akartam mondani, mert hogy egyébként csomóan kérdezték, hogy fel lesz-e az, amit játszottam a Puskásban a BL döntő előtt. Hát én ezt figyelt, rögzítettem, hangot, fényt, kamerán, nyolc, minden vizé, tele volt rakva a pult. Úgyhogy ezt valahogy majd nyilván szeretném feldolgozni, megvágni.
4: Persze, mindenképpen
2: meg kell osztani. A Mixcloudra biztos, hogy felragom majd a hanganyagot, aztán, hogy a videóban mi lesz, az hogy, ebben még teljesen rutintalan vagyok, de valamilyen úton, módon azért a hanganyagot azt biztos, hogy hamarosan majd közé teszem. mixcloud.com/DJ Whiteboy, itt lehet majd megtalálni, úgy, mint az összes korábbi, vagy nem az összes, de nagyon sok korábbi Night Shift-es mixemet, és akkor ha már Mixcloud, a te korábbi mixeid pedig...
4: A mixcloud.com/DJ Lauer, illetve a mixcloud.com/Lauer & Canard oldalon található.

0: bár régen volt, meg összemosodnak az emlékek, de megmerték lásküdni, hogy biztos, hogy ez is egyszer ilyen sorrendben ezt a Rióba játszottam, nem?
1: Ja, 100%.
0: De ezek nekem annyira ilyen oda, Petőfét, Budai Hídfő, 2003-4 darab,
1: micsoda
0: hogy
1: atya,
0: úristen.
1: Hát igen, sajnos ezek elmúltak, mint ahogy egyébként a jó zenék is, tehát valahogy nem tudom.
0: Jönnek vissza a jó zenék, csak már Timi már harmadik kört éljük meg ugyanazokból a zenékből, nem?
1: Igen, és másképp, persze.
0: Aztán 10 év múlva egy remixbe, és most itt a 20. évfordulát ünnepel egy csomó klub indulsz, hogy azokat most megint.
1: Hát igen, megint feldolgozzak, és az a durva egyébként,
0: hol jobb, hol rosszabb,
1: hogy így néha annyi promót szoktam kapni hetente, hogy hihetetlen is belehallgatok, mondom, atya úristen, tényleg ilyen öreg vagy, volnék.
0: Figyelj, tényleg.

0: Deuxot, létszél, Deuxot játszott, Deuxot, azt a szemgolyósat, a Deuxot.
1: Igen.
0: Ami ugye hát tő. És nem is tudom, hogy ugye kettő, nem tudom, hogy egyébként franciák voltak ők nyilván.
1: Nem,
0: hát,
1: ők nem? Spanyolok voltak, kérlek szépen a David Penn és a Molella, azt hiszem úgy hívták a társát.
0: Az meg olasz.
1: Persze, a Molella, azt hiszem, az ő is azt hiszem, spanyol. Kettent
0: csináltak. Akkor francia választottak francia nevet. De. Mert hogy kettent.
1: Na mindegy. Azt nem tudom, hogy miért.
0: Ha már ez a kettes szem előtt, akkor az mennyire fér neked bele, hogy így másodszor is gyere majd a héten pénteken.
1: Na mindenképpen, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Akkor extrázunk egyet pénteken, ezt a mai 60-at meg nagyon szépen köszönjük Lover Krisztiánnak.
1: Én is köszönöm.
0: Akkor klubhimnuszokkal nyitottuk a dolgos hétköznapokat, azokkal is fogjuk zárni pénteken.
1: Úgy, sziasztok!
0: Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csökkennek a képviselői fizetések, kombkikötők újulnak meg a Balatonon, ritka égi látvány várható június közepén. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kevesebbet keresnek majd a honatják. Az országgyűlés elfogadta a képviselői bérek és a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló javaslatot. Ennek értelmében a képviselői alapdíja jelenlegi mintegy bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millió forintra csökken. A kormány szerint az intézkedés jelentős megtakarítást hozhat a költségvetésnek. A változások részeként megszűnik a fővárosi képviselők benzinkártyája, a mobiltelefon költségeket pedig ezentúl minden képviselő maga fizeti. A frakciók működésére fordítható állami támogatás is csökken. Nem minden kullancs csípés fertőz, a vérszívóknak csak egy kis része hordoz kórokozót, de több betegséget is terjeszthetnek. A vírusos agyhártya és agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás, a Lyme-kór ellen azonban jelenleg nincs, mondta el rádiónknak Stikler János, a Népegészségügyi Központ biológusa.
2: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrszír vagy kékesvilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírusfertőzésre utaló tünetek jelent, tövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
1: Megújulnak a Balaton legforgalmasabb kombi kikötői. Elindult a Szántódi és a Tihanyi rép teljes körű korszerűsítése. Amint egy 6 milliárd forintos beruházás 2027 végéig tart, a kompok azonban a munkálatok alatt is a megszokott menetrend szerint közlekednek. Különleges együttállás lesz látható az STX-bolton a jövő héten. A nyugati horizont közelében a Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, mellé pedig egy vékony holdcsarló is csatlakozik. A látvány szabad szemmel is megfigyelhető lesz naplemente után, de a halványabb égi testekhez érdemes binokulát is használni. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló szerint a jelenséghez akadálymentes nyugati látóhatára lesz szükség. A csillagvizsgáló pedig június 17-én rendhagyó távcsőes bemutatóval is készül az érdeklődőknek. Holnap a napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A meleg azonban marad, délután 28 és 33 fok közötti értékeket mérhetünk. Az előrejelzések szerint szerdán főként északon és északkeleten nő a csapadék esélye, miközben élénk helyenként erős szél kíséri az időjárást. Csütörtökön egy markánsabb front érkezik, többfelé várható eső, zápor, zivatar, majd nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet és a csapadék hajlam is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma van az óceánok világnapja, és szintén június 8-ára esik az agydaganat elleni küzdelem világnapja, és meg van egy szülinaposunk is, aki ma ünnepel, és a következő órában érkezni is fog majd itt a Besten. Mark Morrison, Jennifer Lopez, Armand Van Helden mellett, meg a Shakedown után, mert hogy ők nyitják az órát.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, ha bár amikor ez a kislemez megjelent, akkor még együtt voltak, de nem sokkal a megjelenés után már szakítottak, úgyhogy sokan gondolják, úgyhogy ez a dal egyfajta üzenet az exnek, P. Diddynek. A szerelmem nem megvásárolható. My love don't cost

Best FM a legjobb zenék 1960-ban ezen a napon született Manchesterben, Angliában. Imádja Manchestert, és Manchester is imádja őt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy 1996-ban a 60 ezres manchesteri Old Traffordon nem más konferálta őt föl, és zenekarát, a Simply Redet, mint a Manchester United akkori menedzsere, vezetőedzője, Sir Alex Ferguson. Szóval, hogy ne kelljen sokat számolgatni senkinek, a mai napon ünnepli 66. születésnapját az isteni Mick Hucknell. Jön a Simply Red, és az

Best FM a legjobb zenék, hogyha lehet hinni a meteorológusoknak, akkor az LMC most érkező dal holnap abszolút aktuális lesz, mert holnap bizony már lesz felhő, ami fölé oda tudnánk repülni. De ezek mellett is azért nem lesz rossz az időjárás, mert 31 fokos nappali maximumot ígérnek kedre a meteorológusok. Szóval tessék készülni záporokra, zivatarokra, ami viszont kifejezetten jó hír, hogy ennek ellenére front egyáltalán nem.

0: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék saját bevallása szerint Robbie Williams borzasztóan dühös volt Gary Barlowra, amiért az előzetes megállapodások ellenére mégsem ő, Robbie Williams, hanem Gary Barlow énekelhette a főszólamot ebben a dalban. De most így pár tíz év távlatából már ő is azt mondja, hogy teljesen jogos volt ez a döntés, mert hogy akkor Gary Barlow nagyon jó volt, ő meg aznap borzasztóan pocsék. Jön a Take That és a Relight My Fire.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. 4 új vizsgálóbizottságról döntött az országgyűlés. Folyamatos a vízpótlás az országban. Újra használható a vonatinfó. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megválasztotta az országgyűlés 4 új vizsgálóbizottság tagjait és vezetőit. A testületek a Magyar Nemzeti Bank korábbi működését, a privatizáció során eltűnt közvagyon sorsát, a kegyelmi ügy körülményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer problémáit vizsgálják majd. A bizottságok felállítását a Tisza párt parlamenti frakciója kezdeményezte. A testületeknek évvégéig kell elkészíteniük jelentéseiket, amelyeket nyilvánosságra hoznak. Folyamatos a víz megtartás és a vízpótlás az országban. Május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezték holtágak, természetvédelmi területek és csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban összesen 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta a rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is, vagy talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
1: Újra elérhető a vonatinfó, a közlekedési és beruházási miniszter közölte. A rendszer ismét teljesen nyilvánosan, regisztráció nélkül használható. Vitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utastájékoztatás javítása a cél. Hozzátette, a fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Június 1-től tilos alkoholt fogyasztani Balaton leleközterületein. Az új önkormányzati rendelet az utcákra, parkokra, terekre és sétányokra is vonatkozik. A szabályozás célja, hogy a nyári turista szezonban is megőrizzék a közrendet és a közbiztonságot. A nyaralóknak ugyanakkor nem kell lemondaniuk a fröccsről vagy a sörről. A tilalom ugyanis nem érinti a vendéglátóhelyek teraszait, a fesztiválokat, a kijelölt strandszakaszokat és a rendezvénytereket. A rendőrség figyelmeztet, a szabályok megszegői bírságra számíthatnak. Holnap még folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcs hőmérsékletekkel. Délutántól azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős, helyenként viharos szellőkésekkel. Az előrejelzések szerint szerdán változékonyabb időre készülhetünk, több lesz a gomoly felhő és főként az ország északi, északkeleti részén fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, többfelé csapadékkal és megerősödő széllel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Abszolút női túlerő lesz a következő órában itt a Besten. Kelly Clarkson indítja majd az órát a My Life with Suck Without You-val, rögtön utána Rúzsa Magdi, őt követi majd a Salt and Pepper, utána pedig érkezik Beyoncé és az If I Were a Boy, aztán persze majd beleerősítenek a fiúk, és itt lesz Ákos, a Criss Cross, Coolio és a Savage Garden is.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best

Best FM a legjobb zenék, irány akkor a déli félteke, Ausztráliára fókuszálunk a következő percekben, és ezért teljesen ne lógjon ki a magyar előadó sem, az Art Avenue majd a Madison Avenue-ra csatlakozik névben. Jön a Savage Garden, és az I Want You, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék a Five nagy visszatérő turnéjának Ausztrál és Új-Zélandi része már letudva. Május 31-én visszaköltöztek úgymond az Egyesült Királyságba, és szeptember elejéig az összes nagy angol nyári fesztiválon megtalálhatóak lesznek. Szóval mozgásban lesznek a nyáron. Pont, hogy ők is mondják. Keep on moving, érkezik a Five in the Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Felfüggesztik a devizahiteles végrehajtásokat, bekerülhet az új kreszbe a cipzárelv, megnyílnak a szecesszió rejtett kapui. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat, így döntött az országgyűlés. A javaslatot a Tisza párt két képviselője, Hantosi István és Mellétei Barna Márton nyújtotta be. Ez alapján a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásokat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a szabályozás felülvizsgálata. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet, az új kreszt tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti, mondta a rádiónknak Gyulainétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub Kressz Bizottságának elnöke.
2: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: Történelmi csúcsot ért el májusban a megújuló energiaforrások aránya a hazai villamos energiatermelésben. A Mavir adatai szerint a Magyarországon megtermelt áram több mint felét már megújuló források adták, elsősorban a naperőműveknek köszönhetően. A szakemberek szerint jó esély van rá, hogy júniusban újabb rekord szülessen és tovább növekedjen a zöld energia részaránya. 70-nél is több programmal várja a közönséget az első országos szecessziós építészeti fesztivál. A szerdán kezdődő esemény sorozaton olyan épületek is látogathatók lesznek, amelyek egyébként ritkán vagy egyáltalán nem nyitják meg kapuikat a nagy közönség előtt. A fesztivál Budapesten, Szegeden, több vidéki városban és a vajdasági Szabadkán is kínál vezetett sétákat, előadásokat és kulturális programokat. Holnap a napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A meleg azonban marad, délután 28 és 33 fok közötti értékeket mérhetünk. Az előrejelzések szerint szerdán főként északon és északkeleten nő a csapadék esélye, miközben élénk helyenként erős szél kíséri az időjárást. Csütörtökön egy markánsabb front érkezik, többfelé várható eső, zápor, zivatar, majd nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet és a csapadék hajlam is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Csütörtökről pedig minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az egész világ megint Amerikára fog figyelni, köszönhetően a labdarúgó világbajnokságnak, úgyhogy mi is foci hangulatba indítjuk a következő órát. Sergio Mendez a Black Eyed Peas-zel és a Maskenádával nyitja az előttünk álló 60 percet, mint a Best-en a legjobb zenék között.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM, a legjobb zenék, a most érkező Arás és Budapest viszonya, már elég érdekesen alakult. Egyszer egy fonogram diát adom pár dal erejéig.

Best FM a legjobb zenék, hát végül Dario G-nek azért csak igaza lett. Párizsban lett karnevál. Mondjuk, amíg haza nem ért a csapat, nem feltétlenül olyan típusú és minőségű, amilyet a belügyi dolgozók ott Párizsban elképzeltek, de aztán, amikor a PSG végre visszarepült Párizsba, akkor tényleg igazi futballünnep vette kezdetét Párizs utcáin. Hogy a franciák örülhetnek-e rövid időn belül kétszer, vagyis hogy a BL döntő után esetleg a futball világbajnokságot is be tudják-e húzni, hát erre bő egy hónapot kell várni. Csütörtökön indul a futballvilágbajnokság. Nálunk meg most érkezik Dario G, a Carnaval de Paris-val. Itt a Best FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: A mai utolsó órára sem adunk lejjebb, sem a lendületből, sem a minőségből. Továbbra is a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei és előadói érkeznek itt. A Besten jön majd Pink a Don't Let Me Get Me-vel, itt lesz a TLC a No Scrubs-al, de jön még Justin Timberlake, a Planet Funk és a sor legelején Danzel, a Papira Fal.
1: Ez a Night Shift a Besten.

Best of a legjobb zenék szerintem, aki még életében nem volt darts versenye, majd nem látott sohasem darts versenyt, az is nagyon jól tudja, hogy ezt a most érkező dalt pörgetik a legeslegtöbbször a PDC rendezvényeken. Azt valószínűleg már kevesebben tudják, hogy eredetileg ez a dal egy 1969-es olasz film betétdala. Ennio Morricone-s.

Best FM, na a legjobb zenék. Holnap este 6 és 8 óra között a funky oltárán fogunk majd áldozni, és a legnagyobb funky himnuszokkal nyitjuk majd meg a kedd estét. Természetesen, ahogy az lenni szokott keddenként, Hangya fog majd hozzám csatlakozni 7 és 8 között a lemezjátszóknál. A mai Night Shift pedig ennyi volt. Justin Timberlake és a Cry Me River jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Hello lányok, akiket várunk mi a széllel. Hello lányok, akikért kiáltunk mi éjjel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: What is fact? Should truly be a reason for us to change.